Sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Már 2 óra után járunk, most pedig egy olyan DJ és producer, aki nemrég, bő 2 hete, élőben zenélt a Rádió S stúdiójában, egy szenzációs mixel, Blond is járt nálunk, ez pedig a Walking on a Dream tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 konténer pedig visszatér a tavalyi év egyik legmenőbb játéka, újra csak itt a Rádió 1-en. Hát tulajdonképpen a név leírja, hogy mit kell tudni róla. Van egy konténer, fullra megtöltjük ajándékokkal, és egy hallgató az összeset megnyeri. Hát, na ez a Rádió 1, ahol pörögnek az igazi mai slágerek, most a Swedish Disco Rehab, Sam Fair és a Sleep Tonight, amit indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ki hogy bírja az estét? Jó bulit, jó utat, jó munkát, bármit is csinálunk. A következő órát imádni fogjuk az igazi mai slágerekkel. Köztük lesz az újdonság Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től, de hozom Mads Kermikit, Shakirát, és mindjárt az óra elején Taylor Swiftet. Az igazi mai slágerek között az Opel Light pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
3: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazni közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel 3 óra után. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Nyugalom, nem lesz felesleges duma ebben az órában sem, viszont olyan nagy kedvenceket hozok, hogy szerintem mindenki pak-pak-pak kapkod majd a hangerőkampusz, hogy feljebb hangosítsa egy picit, mert hogy élvezni kell ezeket a dalokat, mint például ezt a vadi új kedvencet, Martin Garrix és Ed Sheeran párosától a Repeat It, amit indít

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Legutóbb pedig pont a színen voltam egy bulin, amit Metzger Miki csinált a Rádió Esztízsnél. Hát valami elképesztő volt. Na, hogy teltház, óriási hangulat. Ez meg egy igazi mai sláger Metzger Mikitől és Nagy Bogitól, meg Miss Moodtól, az Édel, amit indítok.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a rádió egy kontinent pedig visszatér, sőt, már holnap meg is lehet nézni, aki körbe tapogatná, a Corvin Plaza főbejáratánál 10 órától megtalálja Attissal együtt, és holnaptól már a kulcsokat is el lehet kezdeni vadászni hozzá. Valaki pedig majd megnyeri az egész konténer tartalmát, ő meg Shakira közben Burna Boy-jal és a Die Die-jal a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, hétfőn pedig itt lesznek a stúdióban, reggel 6 órától, és tőlük is lehet majd nyerni kulcsokat a Rádió 1 konténerhez. Az igazi mai slágerek között pedig Purple Disco Machine jön mindjárt a Hurzalával, a Wonderful Life már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett magyar depressziós beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
3: A beszédhangot elemezzük, ezt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az irány a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben fel használni, hogy így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 4 óra után egy picivel kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, és ilyen nagy kedvenceket hozok továbbra is. Rég hallottuk, de szenzáció, szóval hadd szóljon David Guetta, Bibi Rexha és az I'm Good itt a rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és egy teli konténer ajándékokkal. Ez mennyire hangzik jól? Főleg úgy, hogy ezt egy valaki fogja megnyerni. Minden ajándék, ami egy gigakonténerbe belefér. Hát erről szól a rádió egy vadjú játéka, amiben már tavaly azért volt részünk, de idén még ráfejelünk az egészre. És ismételten elindul a kulcsvadászat már holnap, szóval nagyon figyeljük, oké? Okay? Gyűjtsük a kulcsokat, és mellé élvezzük az igazi mai slágereket, mert hogy a legjobbakat hozom továbbra is, sőt a legújabbakat. Most Robin Schulz-szól ez a Better Time.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: ez a Rádió Egy, itt csak igazi mai sláger, megy köszi pedig egy Rádió Egy DJ, Regál Lili, aki nemrég Ibizán zenélt, nem sokára Maldív szigeteken fog, neked minden mellé, ilyen 20-30 koncertet, fellépést csinál egy hónapban Magyarországon. Az már nő, ez meg az igazi mai sláger, a Hear Me.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Vádat emeltek egy házas pár ellen emberkereskedelem miatt. Új játékszert kaptak a szegedi vadaspark dámszarvasai. Népmesét mutat be a Kövér Béla Bábszínház. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Vádat emeltek egy házas pár ellen emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A Csongrád-Csanád vármegyei főügyészség szerint 2011 és 2024 között két kiszolgáltatott helyzetben lévő nőt kényszerítettek prostitúcióra, és több mint 10 millió forintot vettek el tőlük. A férfi az egyik áldozatot bántalmazta és életveszélyesen megfenyegette. A házas pár emellett több mint 20 éven át nehéz fizikai munkára kényszerített egy idős férfit, méltatlan körülmények között tartották, és mintegy 20 millió forintnyi nyugdíját is elvették. Új játékszert kaptak a szegedi vadaspark dámszarvasai, az ágakból készült furcsa szerkezetet az állatok rögtön birtokba vették, kerülgették, vizsgálgatták és püfölni kezdték. A vadaspark közlése szerint az eszköz a környezetgazdagítás szolgálja, vagyis elfoglaltságot és felfedezni valót kínál a szarvasoknak. Az agancsos állatok ráadásul neki feszülhetnek, így természetes viselkedésüket is gyakorolhatják rajta. A gondozók szerint ehhez még elrejtett finomságokra sincs feltétlenül szükség. Néha egy jól püfölhető újdonság is tökéletes szórakozás. Egy népmesét mutat be a Kövér Béla Bábszínház az új évadában elsőként. A halhatatlanságra vágyó királyfi olyan országot keres, ahol a halálnak nincs hatalma, vándorútra kell. Útjában hosszú életre kárhoztatott királyokkal találkozik. Ezt a folyamatot és az idő hatalmát mutatják be a legújabb darab abban a szegedi teátrumban, úgy, hogy ez a gyerekek számára tanulságos legyen, mondta el a Szegedi Rádió Egynek Kis Ágnes, a Bábszínház vezetője.
3: Veres Andrást kértük föl arra, hogy a halhatatlanságra vágyó királyfiból írjon egy történetet, dramatizálja és aztán rendezze is meg, ezt ő nagyon nagy örömmel elfogadta. Trifusz Pétert kérte föl tervezőnek, a műhelyünk készítette a bábokat díszletet, Kis Dávid készített hozzá zenét. Ennek egyébként volt egy szakmai előbemutatója már júniusban. A hivatalos már nézők, vagy az igazi nagy plénum előtt való bemutatása szeptember 13-án 11 órától lesz a nagy termünkben.
2: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép hétvégéjük. És védjék a bőrüket a szabadban, hiszen még mindig magas lehet az UV-sugárzás. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
6: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. A gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra és figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban, van adat, hogy a gyógyszer apritható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszerteri asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt most már, 5 óra után 9 perccel a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 6-a van, Zakariás névnap, egy jó őszi hétvége, ami folytatódik, és továbbra is szólnak az igazi mai slágerek nálunk. Most Minellit választottam, ez a Rám Pám Pám a Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert milyen jó lendület, amit tartok továbbra is. Jennifer Lopez és David Guetta párosa jön a dalt egyébként. David Guetta elszpoilerezte egy csomó fellépésén, még mielőtt hivatalosra bejelentették volna, de amúgy ez nem is az első alkalom nála, hogy ilyet csinál. És működik, mármint, hogy maga a dal is. Az igazi mai slágerek között J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight a rádió egyen.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely a hétvége folytatódik, és hát ez nem mondom, hogy őszies idő azért, az túlzás volna, mikor ilyen 26 fok lesz ma is, de ha minden igaz, akkor szerencsére aránylag napos idő mindemellé, szóval vagány a hétvége is, vagány a folytatás is. Az igazi mai slágerek között Iman Beck és a Belly Dancer a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett Magyar Depressziós Beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
3: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni, vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással, így ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismeri azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tudnánk tenni, mert hogy maga az az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben fel használni, hogy így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig startol a konténerjátékunk, megint egy gigakonténer teletöltünk a legmenőbb ajándékokkal, és valaki ezt megnyeri. A kulcsvadászat már indul holnap, sőt holnap meg is lehet már nézni a konténert, a Corvin Plaza főbejáratánál délelőtt 10 órától ott lesz, meg Atvis is ott lesz, szóval hajrá kulcsvadászok! Az igazi mai slágerek között pedig Loja a folytatásban, ezt választottam, aktuálisan egy óriási favorit David Puente ezzel a Golden Summer, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Fontos lépések várnak a kiskert tulajdonosokra, mesterséges intelligencia jelezheti előre az árvizeket, a polgárőrök is segítik a biztonságos iskola kezdést. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Az ősz beköszöntével a nyári aszály miatti károk felmérése zajlik a kiskertekben. A legnagyobb baj a talajállapotában van ilyenkor, kiszárad, tömörödik és csökken benne a mikrobiológiai élet. Ha megtehetjük, nedvesítsük utána talajt, és segítsük a beszivárgást azzal, hogy megtörjük a talaj felső rétegét, illetve nézzük meg, hogy mely fák hajtásai élnek még. Tanácsolt a rádiónknak Sípos József növényorvos, az STE docens.
2: Nagyon lényeges, hogy nem szabad lemondanunk akkor sem ilyenkor a kertjeinkről. Türelemmel, néhány jól időzített lépéssel megmenthető, és vissza kell hoznunk és visszahozható a talajélet. Első legfontosabb, mérjük fel a kertjeinkben, hogy mi él még. A barnuló lomb, az elszáradt hajtás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a növényeink elpusztultak. Sok növény a szárazság idején védekezésképpen lehullatja a leveleit és visszahúzódik.
1: Mesterséges intelligencia segítheti az árvízi veszélyek pontosabb előrejelzését. Francia, spanyol és magyar kutatóhelyek olyan városi térinformatikai rendszeren dolgoznak, amely térképekből, légi felvételekből, videókból és szenzoradatokból állít össze egységes képet. Az STE kutatói képfeldolgozási és gépi tanulási módszerekkel kapcsolódnak be a munkába. A rendszer felismerheti a felvételeken látható objektumokat, háromdimenziós adatokat készíthet, valamint pótolhatja a hiányzó információkat is. A kutatás 2028-ig tart, Szegedi részére csaknem 56,5 millió forintos támogatást nyertek. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskola kezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
3: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdés az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelő helynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép hétvégéjük. És védjék a bőrüket a szabadban, hiszen még mindig magas lehet az UV-sugárzás. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, már 6 óra után járunk, én pedig hozom azt az énekest, aki visszatért és a legnagyobb fesztiválokat megjárta a nyáron. Justin Bieber.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez az első őszi hétvége, de én azért egy picit visszanéznék még a nyárban, nem volt az olyan régen, hát ugye a hét elején, de ez a dal, ami az egész nyarat végigkísérte, akárhol nyaraltunk, de akár meló közben is, ezt tudja, hogy mindenhol hallottuk. Óriásit megy Bibi Rexa a Faithless dallal, az igazi mai slágerek között, ez a New Religion a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.

a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szeged

1-1 Rádió 1. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Mert a 3 DJ legenda

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Gumiabroncsok százai bukkantak elő a gumistóból, tragikus nyáron vannak túl a zöldségtermesztők, Kiskunmal sem vizsgálják az ivóvíz minőségét. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Kiderült, hogy a szegedi gumistó valóban rászolgált a nevére. A szárazság miatt leapadt vízből több száz régi gumiabroncs bukkant elő, amelyek még a rendszerváltás előtt kerülhettek a mederbe. A szegedi vízmű a szeged.hu-nak azt írta, 2 évvel ezelőtt már több mint 1800 abroncsot eltávolítottak, de a becsléseik szerint további 700-800 lehet a tóban. A vízmű ajánlatokat kért a lehetséges műszaki megoldásokra, és szeptember végéig tervezi az abroncsok kiemelését. Szegeden is több egykori ipari terület vár új hasznosításra. A város nyugati részén, a Dorosmai út környékén több kisebb-nagyobb barna mezős terület található, de használaton kívüli vasúti és egykori katonai ingatlanok is vannak a városban. Ezek egy része jelenleg alulhasznosított, miközben fejlesztésükkel új funkciót kaphatnának anélkül, hogy újabb zöld területeket kellene beépíteni. A barna mezős területekben rejlő lehetőségekről Új Zsuzsanna, a Magyar Természetvédők Szövetségének szakértője nyilatkozott.
3: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk.
2: Tragikus nyáron vannak túl a hazai paprika és paradicsom termesztők. A délmagyar.hu cikke szerint Nagy Péter Sándor, a délkertész elnök ügyvezetője a Szentesen megrendezett Magyar Paprika napján arról beszélt, hogy júliusban és augusztus első felében visszaesett a belföldi fogyasztás, miközben az export piacokon is csökkentek az árak. Nagy Péter Sándor arra figyelmeztetett, érdemi változás nélkül sorra tűnhetnek el a kisebb gazdaságok. A termelők dolgát a munkaerőhiány is nehezíti, amit szerinte az automatizálás önmagában nem tud megoldani. Több helyen is gondot tapasztaltak az ivóvíz minőségével Kiskunmajsán. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szolgáltató átöblíthette az érintett vezeték szakaszokat, és vízmintákat vett, ezek vizsgálata még folyamatban van. A KVT média beszámolója szerint a lakókat arra kérik, hogyha szokatlan színt, szagot vagy ízt tapasztalnak, jelezzék a Kiskunvíznek. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép hétvégéjük. És védjék a bőrüket a szabadban, hiszen még mindig magas lehet az UV-sugárzás. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shawn Mendes, így fél hét után, aki újra egy együttműködést csinált a világ egyik legmenőbb divatmárkájával, ami tök jó, csak annyira szuper lenne, hogyha ennyi energiát fektetne azokba, hogy új dalokat is hozzon. Mert mikor dolgozik, akkor ilyen jókat csinál. Shawn Mendes, Treat You Better itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és szerintem már mindenki hallott a Rádió egy konténerről, és arról, hogy idén újra megtöltjük ajándékokkal egy egész giganagy konténer tele ajándékokkal, amit egy valaki fog megnyerni, ehhez pedig a kulcsokat szépen lassan el lehet kezdeni vadászni itt a Rádió egyen. Megéri figyelni. Oké? Okay? Shakira jön, az igazi mai slágerek között ez a Die Die a Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig az az énekesnő indítja, aki nem csak énekesnő, dalszerző, nem is akármilyen. Nemrég beválasztották a 30 jelenleg is élő legjobb, legnagyobb amerikai dalszerzők közé. Ki tudja, ki ő? Segítek még egy picit. Taylor Swift, na, az igazi mai sláger az Opel Light, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió 1-en.
1: Vádat emeltek egy házas pár ellen emberkereskedelem miatt. Új játékszert kaptak a szegedi vadaspark dámszarvasai. Népmesét mutat be a Kövér Béla Bábszínház. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Vádat emeltek egy házas pár ellen emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A Csongrád-Csanád vármegyei főügyészség szerint 2011 és 2024 között két kiszolgáltatott helyzetben lévő nőt kényszerítettek prostitúcióra, és több mint 10 millió forintot vettek el tőlük. A férfi az egyik áldozatot bántalmazta és életveszélyesen megfenyegette. A házas pár emellett több mint 20 éven át nehéz fizikai munkára kényszerített egy idős férfit, méltatlan körülmények között tartották, és mintegy 20 millió forintnyi nyugdíját is elvették. Új játékszert kaptak a szegedi vadaspark dámszarvasai, az ágakból készült furcsa szerkezetet az állatok rögtön birtokba vették, kerülgették, vizsgálgatták és püfölni kezdték. A vadaspark közlése szerint az eszköz a környezetgazdagítás szolgálja, vagyis elfoglaltságot és felfedezni valót kínál a szarvasoknak. Az agancsos állatok ráadásul neki feszülhetnek, így természetes viselkedésüket is gyakorolhatják rajta. A gondozók szerint ehhez még elrejtett finomságokra sincs feltétlenül szükség. Néha egy jól püfölhető újdonság is tökéletes szórakozás. Egy népmesét mutat be a Kövér Béla Bábszínház az új évadában elsőként. A halhatatlanságra vágyó királyfi olyan országot keres, ahol a halálnak nincs hatalma, vándorútra kell. Útjában hosszú életre kárhoztatott királyokkal találkozik. Ezt a folyamatot és az idő hatalmát mutatják be a legújabb abban a szegedi teátrumban, úgy, hogy ez a gyerekek számára tanulságos legyen, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Kis Ágnes, a Bábszínház vezetője.
2: Veres Andrást kértük föl arra, hogy a halhatatlanságra vágyó királyfiból írjon egy történetet, dramatizálja és aztán rendezze is meg, ezt ő nagyon nagy örömmel elfogadta. Trifusz Pétert kérte föl tervezőnek, a műhelyünk készítette a bábokat díszletet, Kis Dávid készített hozzá zenét. Ennek egyébként volt egy szakmai előbemutatója már júniusban. A hivatalos már nézők, vagy az igazi nagy plénum előtt való bemutatása szeptember 13-án 11 órától lesz a nagy termünkben.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép hétvégéjük. És védjék a bőrüket a szabadban, hiszen még mindig magas lehet az UV-sugárzás. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és Ibizán nagyon sokan október elejéig tartanak partikat, Tiesto nem tartozik közéjük, ő ezen a héten lezárta a nyári fellépés sorozatot, és most egy picit ő is háttérbe vonul, mert hogy dalokat fog készíteni. És hogy miért mondom ezt? Hát azért, mert az egyik nagy kedvencem folytatom Tiestótól Eva Max-el ez a Di Motto, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rengeteg üzenet jön, amiben kérdezgetnek a Rádió 1 konténerről, amit egyébként meg is értek. Mi van benne, hogyan lehet a legkönnyebben kulcshoz jutni, hol lehet találkozni a konténerrel, hol lehet megnézni, megtapogatni lehet-e egyáltalán? Hát erre tudok válaszolni, és a válasz az, hogy igen, na, már holnap, szeptember 7-én hétfőn, délelőtt 10 órától a Corvin Plaza

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó.

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Pontos lépések várnak a kiskert tulajdonosokra, mesterséges intelligencia jelezheti előre az árvizeket, a polgárőrök is segítik a biztonságos iskola kezdést. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Az ősz beköszöntével a nyári aszály miatti károk felmérése zajlik a kiskertekben. A legnagyobb baj a talaj állapotában van ilyenkor, kiszárad, tömörödik és csökken benne a mikrobiológiai élet. Ha megtehetjük, nedvesítsük utána talajt, és segítsük a beszivárgást azzal, hogy megtörjük a talaj felső rétegét, illetve nézzük meg, hogy mely fák hajtásai élnek még. Tanácsolt a rádiónknak Sípos József növényorvos, az STE docent.
2: Nagyon lényeges, hogy nem szabad lemondanunk akkor sem ilyenkor a kertjeinkről. Türelemmel, néhány jól időzített lépéssel megmenthető, és vissza kell hoznunk és visszahozható a talajélet. Első legfontosabb, mérjük fel a kertjeinkben, hogy mi él még. A barnuló lomb, az elszáradt hajtás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a növényeink elpusztultak. Sok növény a szárazság idején védekezésképpen lehullatja a leveleit és visszahúzódik.
1: Mesterséges intelligencia segítheti az árvízi veszélyek pontosabb előrejelzését. Francia, spanyol és magyar kutatóhelyek olyan városi térinformatikai rendszeren dolgoznak, amely térképekből, légi felvételekből, videókból és szenzoradatokból állít össze egységes képet. Az STE kutatói képfeldolgozási és gépi tanulási módszerekkel kapcsolódnak be a munkába. A rendszer felismerheti a felvételeken látható objektumokat, háromdimenziós adatokat készíthet, valamint pótolhat a hiányzó információkat is. A kutatás 2028-ig tart, szegedi részére csaknem 56,5 millió forintos támogatást nyertek. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskola kezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
3: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdés az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép hétvégéjük. És védjék a bőrüket a szabadban, hiszen még mindig magas lehet az UV-sugárzás. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Jonas Brothers pedig visszatért egy új gigashow-val, csak nem 50 állomásból álló turnét csinálnak, amit el is kezdtek, mindjárt úgy, hogy 3 teltházas koncertet csináltak New Yorkban, szóval ezerrel pörögnek. Én pedig hozom most az egyik legnagyobb kedvencet tőlük, a Jonas Brothers és a Sucker itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig a legújabb kedvencet hozom Regál Lilitől, a rádió egy DJ-től, a Hear Me-t a folytatásban, 8-tól pedig Balázsék a Balázsék Weekenddel érkeznek, és hétfőtől már a rádió egy konténert akár meg is lehet érinteni, mert hogy újraindul a játékunk, és hogy hol lesz, ez egy fontos kérdés, Corvin Plaza főbejárat 10 óra után, nem csak a konténer, de Atis is ott lesz a helyszínen, szóval megéri kilátogatni. Regál Lili, Hear Me, ez pedig az igazi mai sláger, ahogy ígértem. Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
5: Válaszd a szegedi Kis Ferenc Erdészeti Technikumot. 8. osztályos és érettségizett tanulókat is várunk erdészeti és földmérő képzéseinkre. kisferenc.aasc.hu.

0: szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is.

0: Spotify Top 50. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Gumiabroncsok százai bukkantak elő a gumistóból, tragikus nyáron vannak túl a zöldségtermesztők, Kiskunmal sem vizsgálják az ivóvíz minőségét. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Kiderült, hogy a szegedi gumistó valóban rászolgált a nevére. A szárasság miatt leapadt vízből több száz régi gumiabroncs bukkant elő, amelyek még a rendszerváltás előtt kerülhettek a mederbe. A szegedi vízmű a szeged.hu-nak azt írta, két évvel ezelőtt már több mint 1800 abroncsot eltávolítottak, de a becsléseik szerint további 700-800 lehet a tóban. A vízmű ajánlatokat kért a lehetséges műszaki megoldásokra, és szeptember végéig tervezi az abroncsok kiemelését. Szegeden is több egykori ipari terület vár új hasznosításra. A város nyugati részén, a Dorozsmai út környékén több kisebb-nagyobb barna mezős terület található, de használaton kívüli vasúti és egykori katonai ingatlanok is vannak a városban. Ezek egy része jelenleg alulhasznosított, miközben fejlesztésükkel új funkciót kaphatnának anélkül, hogy újabb zöld területeket kellene beépíteni. A barna mezős területekben rejlő lehetőségekről Új Zsuzsanna, a Magyar Természetvédők Szövetségének szakértője nyilatkozott.
3: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk.
2: Tragikus nyáron vannak túl a hazai paprika és paradicsom termesztők. A délmagyar.hu cikke szerint Nagy Péter Sándor, a délkertész elnök ügyvezetője a Szentesen megrendezett Magyar Paprika napján arról beszélt, hogy júliusban és augusztus első felében visszaesett a belföldi fogyasztás, miközben az export piacokon is csökkentek az árak. Nagy Péter Sándor arra figyelmeztetett, érdemi változás nélkül sorra tűnhetnek el a kisebb gazdaságok. A termelők dolgát a munkaerőhiány is nehezíti, amit szerinte az automatizálás önmagában nem tud megoldani. Több helyen is gondot tapasztaltak az ivóvíz minőségével Kiskunmajsán. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szolgáltató átöblíthette az érintett vezetékszakaszokat, és vízmintákat vett, ezek vizsgálata még folyamatban van. A KVT média beszámolója szerint a lakókat arra kérik, hogyha szokatlan színt, szagot vagy ízt tapasztalnak, jelezzék a Kiskunvíznek. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép hétvégéjük. És védjék a bőrüket a szabadban, hiszen még mindig magas lehet az UV-sugárzás. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Nem szeretem ezt a hírt, kikötött a tájföldi szexközpontba a 250 napja utolévő amerikai hadihajó. Azért ez, el tudjátok képzelni, hogy ott mi lesz? Hogy mi történik ott valójában? A tájföldi Pattaja tőszomszédságában. Hát kikötöttek ők 260 nap után, vagy 280 nap után. Lerakták itt kicsit a személyzetet szórakozni.
5: Várj, ezt ott, hogy ez nem az első hír a hajóról.
4: Igen, ők nem elindultak rövidre, és aztán hosszabbítottak.
5: Hosszú lett, és két héttel ezelőtt jöttek a hírek, hogy ott mentális megzakkanás van, mert voltak katonák, akik már bele akartak ugrani az óceánba. hogy nem láttál, nem érte a lábad a szárazföldet majdnem egy éve.
4: Egy éve vannak, ugye rövidre indultak, aztán ugye egy csendes óceáni körútra, átirányították őket az iráni frontra, átmentek, és azt mondták, hogy oké, srácok, fújunk egyet, irány Pattaya. Szerinted ott mi történik?
6: Nagyon szeretem a kapitányt.
5: Igen, az amerikai haditengerészet vezérezredese egy óriási szivarral a szájában ült az irodába, és ezeknek a fiúknak.
4: Igen, tudom, mi kell valami. Vigyétek őket Tájföldre, Pattajára. Ugye Pattaya világ, hát legnagyobb szexturizmus központja. Itt írja a cikk, hogy 50-60 ezer, nem 25-50 ezer szexmunkás dolgozik. Ugye ez Tájföldön, ott az öböl tetején található igazából a szárazföldön. És hát a bulik, a lokálok, a negyedek. És...
6: De hát itt írják, hogy ez alapból miattuk lett. Az amerikai hadsereg teremtette meg.
4: Hát ez igen, ez a vietnámi háború alatt, igen, ez akkor jött létre tulajdonképpen őket kiszolgálva, ők most hazamentek. Azért képzeld azt, hogy amikor megkapják, kikötünk, hol? Irány, Pattaya fogunk kikötni, lassan egy éve úton vannak a srácok, 2500 amerikai katona érkezik
6: meg Pattayára. Egy éves munkabérot duzzod a bankkártyádon?
4: Gondold el, hogy ott mi történik.
5: A helyszíni beszámoló szerint úgy várták az 5000 amerikai katonát, mint a messiás.
4: Figyelj, az...
6: Szerintem ott a lányok egy hete csak nyújtanak. Az
4: biztos.
6: És a fiúk is.
4: Ott a fiúk is nyújtanak, ott a lányok is nyújtanak, igen. Igen. Ja, hát ugye ez volt a vietnámi háború alatt lett ez szex turizmus, vagy központ, igen, és most ugye, hát azóta is az valójában, Pattaya azért az eléggé lepukkant része, úgymond Tájföldnek, nem is nagyon szép a tengerpart, oda tényleg az megy, aki ezt a fajta éjszakai lokált meg helyet keresi. De ott azért gondolom, de ezek leszállnak ezek az amerikaiak, tudják, hogy Tájföldön azért nem minden az, aminek látszik. De 300 nap után kiszabadulsz, minden mindegy. Ott reggel lesznek szerintem... nagy megvilágosodások. Gyere, te is, de én fiú vagyok, nem érdekes, gyere te is. Tehát ott milyen sztorik lesznek?
6: Szerintem ennyi tesztoszteron egy hajón, ahol csak férfiak vannak, szerintem ott már egy kicsit karcsú férfi is már nagyon vigyázott magára az utolsó hetekben.
4: Veszélyben volt a kis Johnny Dakotában. Igen, nagyon kecses volt a járása az utolsó éve.
6: Johnny, az egy sasszé volt?
4: Igen, de gondold, de tényleg ezek tesztoszterontól duzzadva, egy ilyen 8 fő szobába emeletes ágyokon fekszenek az anyahajón egy éve, ezek ott most kiszabadulnak.
6: Háborúra készen,
4: néha lehet, hogy van egy-két bevetésük, vagy le kell szállni, vagy szárazföldön vissza, ide-oda vezélik őket, de hogy mi szabadulhatott ki, nem?
6: Feri, neked mint hívő ember, mi a véleményed?
4: Szerinted megjelenik Jézus ezen a helyen?
5: Maximálisan elhatárolódom, bár Jézus szeret mindenkit, ugye, és jót áld neki.
6: De te leszállnál a hajóról például ebben az esetben?
4: Feri, hogy én
5: a benti kápolnába imádkoznék a többiek lelkében.
4: Keresd a gyereket.
6: Szellős a kápolna, így szeretett.
5: Végre.
4: Igen. Biztos, hogy nagyon durva lesz. Úgyhogy ez jó, szeretem ezt a hírt. Ők megálltak, hogy milyen lazák, nem? Arra hajóztak, kicsit fűzenek le a fiúk. Érezzék jól magukat. Egy hét, Szabi, mindenki mehet.
6: Ez már Trumpnak a mindenre rálátása szerintem, de ezt ő is maga is ugye preferálja az ilyesmit.
4: Már az ott van.
6: Igen, ő ott várt a srácokat, de ezt én úgy képzelem el, hogy olyan volt, mint amikor tudod, a Balatonnál, amikor beér a rév, és akkor már mindenki ott toporog a szélre, hogy én akarok elsőnek leszáll.
5: Ott az még ki se kötött, ezek már leugrandak.
6: Úztak ki, szerintem, úztak ki
5: fele. Kapnak ilyenkor költőpénzt, egy kis plusz zsebpénzt.
4: Hát gondolom, hogy felhalmozódik a pénzük, a fizetésük, ezt ott a hajón nem nagyon tudják elkölteni, valamennyit nyilván hazaküldenek, akinek van családja, de itt egy egyéves bér azért az ott lapul a bankkártyájukon. Hát ott gondold el, ott az...
5: Mindent megveszünk.
4: Jézusom, és amerikaiak, te biztos nagyon tolják.
6: Mennyire fog megugrani a populáció?
4: Ahogy... Sok is félvérgyerek megszületik, igen.
6: Minden lesz.
4: Lazák egyébként, de tényleg, szóval, hogy ezt így megcsinálják. Igen, róluk volt az a hír, hogy ők már tengerbe akarnak ugrani, hogy depressziósak, hogy nem bírják. Talán egy 50 vagy 60 napos küldetésre indultak először. És az átvezénylés miatt lett egy év. Na most egy év az még azért a szárazföldön is sok a seregben, de hajón eltölteni viszonylag korlátozott mozgási lehetőségek közepette, azért az nagyon kevés.
6: Nézd csak oda nézzél, hogy nem minden szabad csinálni. Ott van egy teljes izé. Az érkező tengerészgyalogosokat és pilótákat bizonyos dolgoktól eltiltottak. A hadsereg például nem engedi a bungee jumpingot, a motorcsónakos siklóernyőzést és a hasonlóan veszélyes vízisportokat, a marihuána boltokat, illetve hogy belépjenek a, nem tudom, az SOI-6 nevű híres hírhet szexipari utcába.
4: Igen, de ez csak egy Pattayai utca. Igen. Megtiltották nekik a fő utcát, de a mellék utcában mehettek. Jó, akkor elkerüljük.
5: Hogy a pattayai lányok ezt meghallották, hogy ebbe az utcában nem, már át is költöztek a
6: szerintem
5: másikba.
6: Ez a fő utca, most ki fog örülni. Onnan mindenki kiszivárog a mellék utcákba.
4: Igen, nekik ezt kellene kírni a kikötőbe, a penicillin szeretéget. Igen, az, ott azért az orvosoknak is lesz problémája, meg lesz dolga. Igen, 280 nap, gyerekek, az nagyon kemény.
6: Meddig maradnak Tájföldön?
4: Azt nem tudom, hogy mennyi idejük van. Szerintem ilyenkor azért egy 5-10 napra valószínűleg lefűznek. Tehát, hogy hagyják, hogy egy kicsit a fiúk azért így kiengedjék a gőzt, 5-8 napú biztos, hogy van bennem.
6: Úristen, lennék most biztonságért a diszkóban, ott a környék, hogy ott
4: mi, hogy, mi, hogy ott mi lehet?
6: Szerintem olyan lehet, mint a Balatonon az árva szúnyogok, tudod? Csak katonákkal.
4: Jó, hogy megérkeznek.
6: És minden körül, tudod, ilyen óriási felhőből ott lesznek. Hát ez nagyon sok ember.
4: Én nem voltam még patelni igazából, de nem is nagyon vágyom oda. Ez a fönti része Tájföldnek, ugye, ahogy kezdődik a félsziget, még ott fönt a kanyarban van. Valójában tényleg oda azért csak az megy, aki nagyon ezeket a lokálokat keresi. Na, itt már vannak képek, hogy megérkeznek a katonák. Azért milyen jól néz ki ez a fehér tengerészeti egyenruhájuk, nem?
6: Meg
4: úristen,
6: azok is kandúrok milyen jól néznek ki, de hello,
4: mennyire jól néznek ki ez a fehér egyenruha, ezzel a sapkával, ezekkel a kitüntetésekkel, barom jó az egyenruhájuk. Hadi tengerészeti egyenruha nagyon jó.
6: Beülne az ölébe, mi?
4: Szívesen dolgozni egy Pattaján. Nem, azért ez az összes amerikai filmben látod ezeket a haditengerészeti ruhákat, úristen, azért ez tényleg nagyon-nagyon jól néz ki.
6: Húha.
4: Na jól van, gyerekek.
5: Tekeregnek a kisasszonyok, tekeregnek.
6: Tekereg a kígyó.
4: Igen.
5: Na most Pattaján miért hirdet valaki Russian sex show-t? Az volt kiírva.
6: De a helyi pattajai oroszlányok is ugyanígy ázsiaiak, csak át vannak sminkelve, és van egy ilyen felvett akcentusuk a YouTube-ról. Ezt együtt csinálnak.
4: Igen. Hát, aki volt már Tájföldön, és meg ellátogatott ilyen lokálokba, azért azt tudja, hogy észnék kell lenni.
5: Nagy csodák vannak.
4: Szóval, hogy azért ott tényleg látsz mindent. Nem lesz ingerenciát bemenni nagyon, de hogy azért ott tényleg minden van.
6: De a lepattant német nyugdíjasok most szomorúan ülnek a műanyag székeken.
5: Hogy most már nem is kellünk senkinek.
6: Igen, ott a kicsit úgy felhagytak szerintem ott az
5: álmokkal. Jó euró nem érnek, kislány.
4: Amikor először voltam Tájföldön, 2000-es évek eleje, és látta tényleg ezeket a 70-es, pocakos, ilyen német, meg holland, ilyen 60-as csávókat, ilyen 15-18 éves forma fiúkkal, lányokkal, néha kéz a kézbe.
6: Pokol.
4: Néha kéz a kézbe, néha úgy, hogy láttad, hogy egy kicsit a kicslány lemaradva, megy a csávó után, és akkor ott úgy ballag után.
5: Az miért megalázó.
4: Szembesülsz ezzel, hogy azért ez így ebben a formában azért nagyon kemény.
5: Neki meg lehet, hogy ez az egyetlen kiugrója.
4: Ja, biztos.
5: Tudod, ja, a persze. Nyomorból, abból, ahol eddig élt, abból az egészből.
6: Nem vagyok kész erre, hogy ezt a részét jó, így izé. De az ez borzasztó. Tehát az egész borzasztó. És nincsenek semmi pozitív oldal.
5: Jó, akkor beszéljünk,
6: hogy nagyon jó fejek a tájok, és ők van egy ilyen nagyon pozitív életszemléletük, amivel ezt így lehasítják magukról, de azért ennek nincsen.
5: Az a katona feleség,
4: igen?
5: Aki ül Pennsylvániában, a kis vidéki otthonában, tudod, kiskerítéses ház, ott áll a, mit tudom én, nagy autó, a férje pedig kint van egy évig. Kikötnek Pataján?
6: Én már úton vagyok. Ott találkozunk.
4: Igen, írod az SMS-t, ha hozzámersz nyúlni. Igen, de kizet megkapja a hírt? Hogy hazajön a férjem? Nem, miért? Hát ebben van egy 10 napos megálló. Hol kötöttek ki? Tájföldön, Pataján.
6: És akkor akkor nem tudsz semmit, mert hiszen nem vagy helyi. Úgyhogy csak
4: hát azért azt tudom, hogy Tájföld, Pataja az miről híres.
6: Nem, te nem tudod, mert egy háziasszony
5: vagy.
6: Egy konzervatív háziasszony. Én azt mondtam, majd a BBC-ben megjelenik ez a riport ezzel az úriemberrel, aki ott sétál Pataja utcáin, és azt látja, hogy a férjed a háttérben félmesztelenül.
4: A férjed a háttérben kettő darab nagyon támoljog a BBC riportjába, hogy ne kerüljön képbe, mert őket nem lehet fölvenni.
6: Így, ez egy kicsit más. De hogy haragudnál-e miatt most őszintén?
5: Na, hogyha... ez a kérdés benne, hogy egyrészt a hapsi szól-e az asszonynak, hogy figyelj, itt vagyunk egy éve, nem láttalak, itt van $5 vagy 1000 tök mindegy mennyiért szexuális szolgáltatást fogok vásárolni magamnak, szólsz-e? Egyes kérdés. Kettes, az asszony mit mond? Hogy mennyit
4: ide valaki az asszony, addigra már nagyon jóban van a futára. Tehát, hogy valójában
5: is.
4: Nagyon meglepő, hogy egy évig, érted, ott hagyod és elmész a frontra, akkor közben ő már valószínűleg megbocsátóbb lesz.
6: Szerintem a katonai életérzés az kicsit így ezt is magába foglalja.
4: Igen, hogy
6: ezt nem is értjük, és nekem az egyik barátnőm dolgozott kinn Vicenzában, és ott is volt az esküvő, egy amerikai katonához ment hozzá. És akkor kim voltam az esküvőjükön, és ott van egy nagy amerikai ilyen laktanya. És ugye mivel mindenkinek máskor volt az eltáv, ezért például volt a Crazy Bull nevű hely, ahol napközben volt a buli. Tehát ugyanaz a buli, ami éjszaka van, csak délelőtt 10 órakor kezdődött.
4: Crazy Bull. Crazy Bull. Még a neve is nagyon jó. Crazy Bull.
6: Igen, és akkor ott csapatták a srácok, és ezek az amerikai katonák nyilván az olasz táncos lányok körül voltak ugye főleg elhelyezkedve, és hogy szerintem alapvetően az volt, nagyon soknak olyan felesége van, akit így ismer meg egy kiküldetésen, tehát ott helyi ilyen dolgozónő, és nekik ez teljesen rendben van, tehát ez ott nincsenek ilyen morális akadályok ebben, mert szerintem megértik egymást, mert mind a kettő végül is egy katona tulajdonképpen. A másik pedig az, hogy akinek meg ilyen férje van, aztán az úgy van ezzel, hogy ez benne van az egész.
4: Hogy ez benne van. Valószínűleg igen, hogy jelző, aki fronton van, aki harcol, aki éveket van kiküldetésben, Irakban, Iránban, nem, az úgy, valahogy ez úgy benne van a csomagban, nem? Hogy tudod, hogy te ezt választottad. Nem feltétlen az, hogy állandóan, nem tudom, szexközpontokba kötnek ki, de hogy igen, az ő, de nem tudom, munkájukkal ez is jár, hogy valójában van egy ilyen része. Egyébként mi a jobb? Tehát, hogy hazajön egyébként egy full depressziós, leharcolt, nem tudom milyen katona, nem tudom, nem éltem katonával, de hogy valószínűleg az, amit az Eszter mondta, hogy benne van a pakliban.
6: De most érted, az, mert az könnyebb szerinted elengedni őt meghalni? Tehát, hogy amikor tehát, hogy szerintem egyik se oké.
5: Hát csak az más, hogy azt mondod, hogy a hazáért megy, értem, megy meghalni.
6: Ez most én értem, megy Partajára is. Nem,
4: úgy tud megérteni, ha elmegy Partajára egy kicsit.
6: De most őszintén, figyelj, egy éven keresztül ott sínlődnek egy ilyen bádog hajóban, érted, és akkor utána most, na hát, szerintem
4: igen. Ez... Érdeklődni szeretnék, mint kezdő matróz, nem lehet oda kerülni vévélen. Nem tudom, és ilyenkor a női katonákat is kiengedik? Mert valószínűleg a fedélzeten van 100 vagy 200, nincsenek női, de nem engednek
5: össze. Ma azt írta a cikk, hogy ez ugye amikor kialakult Pattaya, tehát a vietnámi háború idején, akkor csak hapsik voltak, de most már a haditengerészet 20%-a is nő.
4: Én is úgy képzelem, hogy a hajón nagyjából egy 500-800 nő is lehet, akik egyébként valószínűleg hát vigyáznak rájuk azért egy éves kiküldetésnél, de van a hadihajón is van egy 5-800 nő körülbelül. Hát, ők mit csinálnak Pattaya-n?
6: Én katona feleség lennék, emiatt jobban ideges lennék.
5: Mint a pattanai lányfiúk.
6: Igen, tehát nem a pattanai lányfiúk, hanem inkább azt mondjam, amikor ott már 3 hete együtt vagyunk szolgálatban. és akkor már átbeszéltük azt, hogy gyerekkoromban mi fájt úgy igazán. Akkor aztán az nagyobb para, nem? Hogy ott valaki egymásra csatlakoztok, mint az, hogy
5: izé. Igen, mint kint egy ilyen hancúrozás.
6: Igen.
4: Ez más katonaságnál el se tudnám képzelni, hogy megengedik. Tehát ez annyira amerikai ez a sztori, nem?
6: Kisvárosnak nem volt ilyen része.
4: Igen, kisváros megyrészt nem csináltak ilyet.
6: Ezt a hetet a szemétégetünk mögött töltjük.
4: Igen, de valahogy ez annyira amerikai ez a sztori, hogy közben meg valahol ilyen tök lazák, hogy így oké, visszük a világ legnagyobb, nem tudom, anyahajóját, és dollármilliárdokért felelünk, kicsit harcolunk, de amikor megtettük, amit megkövetelt az, akkor itt kikötünk Pattaya-n. Gyerünk, srácok, megérdemlitek, lazítsatok egy hetet. Nem? Annyira amerikai a történet.
6: De ők ezt mindig csinálták. Tehát gondolj bele, hogy annól a Lucky Strike-ot is ők hozták be, amikor az egyik, a cigiből az egyik szál be volt drogozva, és akkor ugye az egy jó szerencsés húzás volt.
4: Igen.
6: Ők adtak ugye LSD-t is a katonáknak. Tehát az egész, tehát az annó meg szolgálati italt is ők adtak nekik. Tehát hogy az elejétől fogva így gondolkodnak.
5: Ügyes hadsereg.
4: Nyomjuk az LSD-t, azt inkább azért adták, hogy jobban harcoljanak. Tehát ugye az MDMA LSD az a hadászati felhasználásban volt ugye a katonaságnál a 70-es-80-as években, vietnámi háborúnál, igen, de ott azért ugye, hogy bátrabb legyél, és ne kérdezzél semmit.
6: De ez nem nehezebb szerinted be-LSD-zve harcolni, mint simán?
4: Nem tudom elképzelni, hogy csinálták.
6: Nem csak az ellenségek küzdök, hanem magammal is.
4: Igen, azért egyben formában az nagyon kemény lehet, igen. Na megvan, Feri, milyen üzenetet látod? Feri irány Pattaya. Igazából a Jézus szeret téged, nem ez volt. Te csak halucináltál. Az üzenet valójában az volt. Irány Pattaya, Feri. Irány Pattaya. Voltak az ismerőségben, azt mondják, hogy borzasztó lepukkant hely. Tehát az összes sztereotípiád, ami Tájföldről van, az ott van Pattaya-n. Tehát, hogy oda csak akkor tényleg, hogyha erre vágysz, ami az éjszakai lokálokban van.
6: Mert Pattaya ott... magyar megfelelője, az a Siófok?
4: Pattaya-nak nincs magyar megfelelője. A mambóbát, szorozd meg a mambóbát 1000-szer. Siófok és a mambóbár 13 000-szer, nagyjából az Pattaya. Nyuga!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged.

Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szeged.

0: Rádió1.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Rádió 1-en.
1: Vádat emeltek egy házas pár ellen emberkereskedelem miatt. Új játékszert kaptak a szegedi vadaspark dámszarvasai. Népmesét mutat be a Kövér Béla Bábszínház. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Vádat emeltek egy házas pár ellen emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A Csongrád-Csanád vármegyei főügyészség szerint 2011 és 2024 között két kiszolgáltatott helyzetben lévő nőt kényszerítettek prostitúcióra, és több mint 10 millió forintot vettek el tőlük. A férfi az egyik áldozatot bántalmazta és életveszélyesen megfenyegette. A házas pár emellett több mint 20 éven át nehéz fizikai munkára kényszerített egy idős férfit, méltatlan körülmények között tartották, és mintegy 20 millió forintnyi nyugdíját is elvették. Új játékszert kaptak a szegedi vadaspark dámszarvasai, az ágakból készült furcsa szerkezetet az állatok rögtön birtokba vették, kerülgették, vizsgálgatták és püfölni kezdték. A vadaspark közlése szerint az eszköz a környezetgazdagítás szolgálja, vagyis elfoglaltságot és felfedezni valót kínál a szarvasoknak. Az agancsos állatok ráadásul neki feszülhetnek, így természetes viselkedésüket is gyakorolhatják rajta. A gondozók szerint ehhez még elrejtett finomságokra sincs feltétlenül szükség. Néha egy jól püfölhető újdonság is tökéletes szórakozás. Egy népmesét mutat be a Kövér Béla Bábszínház az új évadában elsőként. A halhatatlanságra vágyó királyfi olyan országot keres, ahol a halálnak nincs hatalma, vándorútra kell. Útjában hosszú életre kárhoztatott királyokkal találkozik. Ezt a folyamatot és az idő hatalmát mutatják be a legújabb darab abban a szegedi teátrumban, úgy, hogy ez a gyerekek számára tanulságos legyen, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Kis Ágnes, a Bábszínház vezetője.
2: Veres Andrást kértük föl arra, hogy a halhatatlanságra vágyó királyfiból írjon egy történetet, dramatizálja és aztán rendezze is meg, ezt ő nagyon nagy örömmel elfogadta. Trifusz Pétert kérte föl tervezőnek, a műhelyünk készítette a bábokat, díszletet, Kis Dávid készített hozzá zenét. Ennek egyébként volt egy szakmai előbemutatója már júniusban. A hivatalos már nézők, vagy az igazi nagy plénum előtt való bemutatása szeptember 13-án 11 órától lesz a nagy termünkben.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép hétvégéjük. És védjék a bőrüket a szabadban, hiszen még mindig magas lehet az UV-sugárzás. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: történt a gyömrői iskolában? Hát ugye vannak ezek az úgynevezett konyhás nénik, ugye? Szeretjük őket, tiszteljük őket, 56-os biceps, tornacipő.
1: A szlomkeresre félünk tőlük.
0: Félünk tőlük, kicsi bajusz, levernek egy csicskalángost, ott nem kérsz többet a kelkáposzta főzelékből, mert tudod, hogy nincs repet a takarodjál, aztán leültél, megetted és örülsz neki. Ugye mi történt? Őket mindig megvádolják azzal, hogy azért néha a régi időkben ők hazacsempésztek ételeket, de hát ma már ellenőrzik, meg nem lehet, meg máshogy vannak kiakadva.
1: Hogy ellenőrzik?
0: Tessék?
1: Hogy ellenőrzik?
0: Röntgen kapunk el, átmenjük minden iskolába. A konyhás néni röntgen kapunk, mennek át.
1: Úgy látom, hogy bécsi szelet formájú, valami van a polója alatt.
0: Igen, jó lenne, Marika lénnek kicsomagolná. Na hát kérek szépen, hogy a három vagy négy konyhás néni gyömrőn az iskolában, azok nem hát holmit csak így hazavittek néhány megmaradt őszi barackot, és esetleg egy szelet trapista sajtot és némi vajat. Nagy üzemi módszerekkel csempészték haza a diákok ételeit és a gyerekek ételeit, és hát meglehetősen mohók voltak a tolvajok. Rajta kaptak négy nénit, vagy hát konyhás nénit, akik eljutték, és itt vannak az adagok, hogy ők mennyit osztottak ki a gyerekeknek, és mennyit vittek haza. Te éhes kis gyerekzsivajt hallottál arra felé gyömről.
1: Na mondja, mik a számok? Mik a számok?
0: Nagy üzemben csinálták. Hát a következőt kell, úgy kell, hogy ott van mondjuk 300 gyerek, 300 gyereknek pedig úgy gondolkoztak, hogy akkor valamit vigyünk haza, valamit pedig akkor adjunk a gyerekeknek. Mondom csak egy-két... Tessék?
1: Az három sör.
0: Hát begyűjtöm, igen. Hát most kis pistiken egyben már meg. Igen. Megállították őket, és rájöttek, hogy üzemszerű lopás van. Előkerültek egyébként szendvicsek, több tányér készétel, diétás menü is. A hűtőszekrényben tárolták őket, zacskóban tárolták őket, és hát írdatlan mennyiségben volt letárolva kaja, amit nyilván folyamatosan próbáltak hazacsempészni. A 6 kg sonka felvágottból a legutolsó ételosztásnál, amit csak akkor kaptak el rajtuk, 3,5 kilót loptak el, mindössze a több száz gyereknek 2,5 kg adtak oda a gyerekeknek. A 6 kg margarin felét 3 kg elloptak, és csak 3 kilót adtak a gyerekeknek. 3 kiló zöld paprika, 5 kiló őszibarac, nagy csomag levesgyöngyöt is elloptak, és ez csak egy adag volt. A 6 kiló reszelt sajtból, és itt jön a legjobb tétel, 5,1 kg-ot loptak el, és mindössze 0,9 kilót osztottak ki a több száz gyerek.
2: Konyhás néni, mi lesz ma az ebéd? Sajtos tészta van ezek. Sajtos tészta.
0: Konyhás néni, ezen nincsen annyi sajt. Takarodjál, üljél, aztán maradjál csöndbe. Több száz gyerek között 1 kiló sajt, 5,1 kilót elraktak. A fényképen látható, hogy mennyi sajtot tettek a gyerekeknek a zsemlébe, és mennyit loptak el. Érted már, hogy te éhes gyerek zsivajt
1: hallottál? Hát olyan, mint hogyha egy kis bajszos zsemle lenne.
2: Ennyi sajt jutott rá.
0: Ez jutott a több száz gyereknek, 1 kiló sajt.
3: Ezeknek, Kati, ezeknek!
0: Micsoda?
3: Kára belükbe ennek a válogatós kókat.
0: Tedd el azt a trapista sajtot, lerabolták, konkrétan lerabolták az iskolai menzát, a csomagokból előkerültek, felvágottak, gyümölcsök, mindent külön hűtőszekrényben, ládákban, zacskókban, tárolóban tartottak, miközben a gyerekek vajas zsömlét majszolgattak.
2: Mi az Isten csinálsz ennyi?
0: Hát ilyen négyen voltak, szervezetten csinálták.
2: Hát 1 kiló sajt. És gondolom, hogy nem, de ez, hogy ezt nem egy hónapban
0: egyszer. Után, igen, minden nap, ha ekkora adagot hazacsempész egy idő után, azért megtelik a hűtőt.
1: Kicsit azért megundorodsz a sajttól egy idő után.
0: Igen, azt gondolom, hogy azért ennyi trapista sajttól meg. De nem az volt, hogy megmaradt 1 kiló és 6-ot elosztottak. Nem az volt, hogy maradt 5 kiló gyümölcs, és abból nem tudom, 4-et odaadtak és 1-et elraktak.
1: De ez 4 felé van porciózva.
0: Igen, és azt, igen, 4 felé van, minden 4 felé osztottak. És dekára pontosan el volt osztva a trapista sajt is. A tészta is tök igazságosan elosztották, és ami a legszebb, a polgi kapta el őket.
2: Rendes polgármester.
1: Mert nem ment a saját szállítmánya.
0: Hát, mert hazament a gyerek, és panaszkodott, hogy nem volt sonka a zsömléme. Felszólította a konyhai dolgozókat, hogy mutassák meg a lopott utcokat, szereljék le magukról az acskókat, meg a szatyraikat, és utána pedig megmutatta nekik a hűtőszekrényeket, megmutatták a konyhás nénik, ahol ipari mennyiségű kaja volt letárolva. Felszólított, hogy hagyják el az iskola épületét, és elbocsátotta az elkövetőket.
2: De kemény.
1: De ezt el tudod képzelni, hogy ott éppen a Nokedlit a 4 felé osztod magatokat.
0: És megjön a polgi.
1: Ez is megjön a polgármester. Jó munkát, jó szórakozást kívánok, akkor hadd lássam a hűtőket.
2: Elő a sebekkel.
0: Hát ezt gondold el, tehát ezt kiszámolod azért, hogy ez egy napi adag, az 5 kiló trapista sajt, a 3 kiló hús, az hat évek alatt csinálták, figyelj, az ipari mennyiség.
2: Már eladod, meg mit te rokonok.
0: Na de hogy mennyi ételt hozol el, mennyi pénz?
2: A károkozás, igen, tehát, és a szerencsétlen gyerekek, akik állandóan panaszkodnak, érted, a menzára, hát nézzétek meg a képet, ott van az a zsemle félbevágva, egy ilyen késennyi margarin rákenve, és 3 sajt reszelik.
1: Hát akkor ezt gyakorlatilag kijelenthetjük, hogyha 1000 gyerek gyereket kellett volna ebből megetetni, vagy mennyi volt?
2: Ők meg tudták több volna
0: csinálni. Több száz gyerek, igen.
1: Legyen mondjuk, akkor 500 gyereket kellett volna, akkor ők naponta elloptak, mondjuk 200 adag ételt.
0: Iszonyat mennyiségű ételt, igen. Még azt nem tudom egyébként, hogy Szabolcs Apolgi, ő mi alapján ment forró nyomon. Bejelentés, éhes gyerek.
1: Kidottak egy büfét ezért mögé, a suli mögé, és meleg szendvicset árultak, meg paprikás húst.
0: És mondták, hogy írdatlanul megy nekik a trapistás meleg szendvics, mert hogy ő ment oda délután, és érte tetten a konyhás néniket, akik nagyipari mennyiségben megint éppen csempészték ki a sonkát, meg a sajtot.
1: De múgy mutattak meg bánást?
0: Ezt nem tudom. A mi időnkben ugye az volt, hogy ami megmaradt. Azt láttad, hogy a konyhás nénik mennek ki ilyen nagy zacskókkal, és tudtad, hogy a kaját viszik, de volt repeta, odaadták neked, tehát hogy szerintem ők maradékot vittek haza. Igen. Az nem
1: szerették,
0: baj.
1: Szerették, hogyha repetáztál, tehát rendesen ki volt, meg voltak becsülve azok, akik akarták enni a főztjüket. Nem az volt, hogy azért, hogy azt még, azt biztos ezt kéred, kéred még, azt biztos kéred, hanem az volt, hogy a tukmálták, szerették, hogy eszel.
2: Na jó, de igen, a maradékot hazavitted, mert akkor még lehetett ugye vele disznót etetni, ma már ezt nem szabad hivatalosan, de hát itt az alapanyag ellopása, ráadásul érted ilyen mennyiségben.
0: Igen, azt hírek, Feri, lebuktad a beszállítóit.
2: Tényleg a jó trapista meg a parizer, igen, sokra mennénk vele.
0: Nem vették be a Polgit a bizniszbe, ezért lebuktatta őket. De miért a Polgi fülesre ment, hát nem is csak úgy ellenőrizik konyhás
2: néniket. Gondolom, hogy egy csomó panasz jött, hogy rosszakaja, a Polgi megnézte, hogy gyakorlatilag mindenből rendelünk eleget, hogy van az, igen, hogy nem eszik a gyerek.
0: Icuka, a 80 literes ételhordó hova kell? Igen, de hát ez valószínűleg minden iskolában van.
1: De kicsit időzünk még azon, hogy a konyhában miért van sör? Tehát, hogy
0: a fotokollát.
1: Igen, az általános iskolás konyhában, az a három sör, az kinek a sörre volt?
2: Munkavédelmi ital, mondom neked.
0: Iszonyat mennyiségű sonka letárolva, itt vannak a videófelvételek, kártedoros dobozban a tészták letárolva, úristen, de kemény, de nagyon kemény.
1: Szerinted az a konyhás, aki főtésztából visz haza, tehát egy kártedoros dobozni főtésztát haza visz valaki, hogy...
0: Hát de figyelj, csinálsz egy tojásos tésztát a gyereknek, csinálsz egy pörkölt mellé, egy köretet, hát azért abból megvagy.
1: Akkor miért nem száraz tésztát visz, vagy azt már nem akartad otthon kifőzni?
2: Az gáz, amivel fölforralod a vizet, víz, az pazarlás, hát ott van kifőve, hazavisszük, megmelegítjük, megszórjuk sajttal, az hajrá.
0: Igen.
2: A sajt jó volt hozzá, ugye? Mindenkinek.
1: De ezek bent tartották a kocsiukban nyáron.
0: Be, ezt a kocsiból szedik elő. Igen, szóval, hát itt kaja maffia van. Igen.
1: Atya,
0: több száz gyerekre egy kiló sajt, ez nem sajtosztás volt, hanem sajtkóstoló nagy családos verzióban. Egyébként tényleg így van. Az megvan, amikor ezeket a moslékokat összeöntötték? Emlékeztek még az illatára? Persze. Jött a moslékos kocsi, ugye, és ezeket így beöntötték így mindenhova, ami megmaradt a tányérok, és ezt így összeöntötték a káposztát, a paradicsomot.
2: Leveskével kezdtük, aztán arra pörkölt maradék, persze.
0: Igen. De ezeket a konyhás nénikről tudjuk, hogy ezt csinálják.
2: Na jó, de nem? Van egy határ. Tehát ha a maradékot viszed el, arra biztos mindenki azt mondta volna, hogy oké. Na de a 80%-át...
1: Nem, ez a dopaminról szól. Ez az volt, hogy először... Ja, ott voltak ezek a taknyos kölykök, a Nike cipőikben jöttek, mentek, lefikmálták a finom főszűket, és mondta, igen, karcsika, igen karcsika.
0: Figyelj, na karcsika, akkor rohagyjál meg.
1: Igen, figyelj csak, gyere ide, Erzsé, gyere. ezt a jó kaját, ezt adjuk ezeknek, na. Hát nem, hát kell ezek... Na, csak egy sem az
0: egyenek üres tésztát.
1: Először csak 10 dekát. Tudod, hogy félreteszel magadat. Aztán rájössz, hogy neked ezeknek mindegy, nem?
0: Szerintem is van egy evolúciója. Moho leszel, lassan elviszed a maradékot, aztán egyre többet, és aztán szép fokozatosan elviszel mindent, igen.
1: És akkor rájössz, hogy ezeknek teljesen minden, mert úgy se eszik meg, mert nem szúvidalt marhafartő, ez nem sushi, ez nem milánói makaróni, hanem ezek ilyen másfajta ételek, nem kell ezeknek a...
0: Abszolút. Persze.
1: Válogatós kölyköknek.
0: Én emlékszem, általános iskolában álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ilyen ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, hogy valószínűleg ipari mennyiségben lopták ki a kaját ugyanúgy. És tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Megvan? 60-as biceps.
2: Csíkosszatyorban. Csíkosszatyorban.
0: 48-as karral, érted? Megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
1: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
0: Érted, már az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy már hogy
1: érted?
0: Tömegelt a néni, arra gondolsz, hogy ezért tömegelő napja volt?
1: Hát inkább kárba, mint pocsaikba menj el. Miről beszél?
0: Ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
1: És ki mondja meg? Jó, definiáld a ajándékot.
0: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát
1: hát
0: ott
1: az van. Ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
2: Ők adtak ételt a gyerekeknek, hát láttad a ízét, a sajtos szendvicset, de, a többi megmaradt.
0: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
1: Hát, ez egy fajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett már lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
0: Igen.
1: Hát nem?
0: Hát mit tudom én, hát mit tudom, mit tesznek. Hát felhettek, mi menőztök ilyen
1: az már az a sünyeszkó, mert miért a lapka sajtok nem tudod a közepét kilopni. Érted, ezt nem tudod, hogy a közepét kivágod, a szélét meg beleteszed a zsemlébe, de ezzel lehetett játszani. Tehát lehet, hogy a húsban is inkább darált volt, mint sima szeletek, és pontosan ezért.
0: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. Na jó, megmosolyogtató ez a történet. Szemét dolog, mert a gyerekektől elvenni szemét dolog. A Polgi egy hős, nem tudom, milyen zászló alatt utazik, vagy hogy. De a Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
2: És vajon volt álcázás az elején? Tudod, hogy csak
0: ült egy lesötétített dácsiában?
2: Igen.
1: Beragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
0: Tényleg, evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
3: Milyen káposzta öcskös?
0: Hasonlít azt a polgármester. Nem én vagyok. Kaphatok még egy kis tejvegrízt. Pista, gyere már ide, nézd már meg, ez nem a Polgi. És így kiszúrta, követte a konyhás néniket, majd kellő időben lecsapott rájuk. Felszámolta a gyömrői étel maffiát egyedül.
1: De azt veszem viszont az SMS-ekből, hogy ez egy igazi ilyen szopránó szituáció, mert ez ilyen nagyon-nagyon maffiás ez az egész ilyen konyhás biznisz.
0: Abszolút.
1: Írják például, hogy anyukám a Manci nénit megpofozta, mert nem adta oda az ebédet, amikor beteg voltam, és a tesóim az adagomat haza akarták hozni.
0: És az anyád bement és levert a konyhás nénit. Még a muter se gyenge azért.
2: Van lendület.
0: Van lendület a muter, hogy hazament, bement és lepofozta a konyhás nénit, mert nem kaptad meg az piskóta kockát.
1: Ezt a dimenzióváltást, ahogy még erre még jut idő három gyerek mellett, hogy Manci néni kapjon egyet.
0: Igen,
1: szóval szerintem ezek a dolgok, ezek okozták azt, hogy így lett ez az evolúciója, hogy felszívták magukat a konyhás nénik, és rájöttek, hogy nekik hatalmuk van, és igen, fizikai erejük.
0: Álltuk a Polgit, látták a suli előtt, újságból olvasott, amin volt két lyuk.
2: Heteket
0: ült egy padon állítólag egy régi Népszabadsággal a kezében, kettő darab lyuk volt kiégetve középen, abból figyelte a konyhás néniket. Igazi Al Capone van.
1: La konyha losta.
0: Igen, la konyha losta, igen. Egyik legjobb barátom anyukája konyhás néni volt, náluk voltam vasárnap, az volt a kaja, amit péntegen a
2: mencettünk.
0: Érted? Megvárta a szombatot, azt lehozta ott palacsintával, de vasárnap már odaadta nekik a péntegét. Így nem feltűnő, hát egy nap alatt elfejtették a gyerekek, hogy mi volt a
1: kaja. Ennél túl szomorú benne a gyerekkorod, mint hogy eljössz végül a súlyból, és eljössz a kajzét.
0: Ez milyen?
1: Finom főzeléket.
0: Ez milyen?
1: Darált húsra.
0: És a szegény gyerek valószínűleg másnap mindig azt tette, amit előző nap a menzán. Azért azt gondold, hogy 6-szorra eszel rakott krumplit azon a héten, mert az volt a menzán. Azért az egy szomorú gyerekkor. Igen.
1: Azt írják, hogy maradékot annó Alukannában vitték el utánfutóval, és ez volt a béren kívüli juttatás.
0: Micsoda, hogy mit?
1: Hogy régen a menzáról a kaját, mi az? Alukannában vitték el utánfutóval, mert ez volt a béren kívül
2: jutatás. Igen, de az maradék, tehát a moslékot. Igen,
0: az Alukanna, emlékszem, ezeknek a hangjára, hogy ezeket összeöntik. Voltak ilyen Alukannák, és abba töltötték a moslékot. Ilyen, úgy nézett, mint egy gázpalac.
2: Nagy szája volt.
0: Nagy széles szája volt. Csatos volt, és a leraktad, és akkor mindenki abba töltötte bele a maradékot, igen.
1: De nem hívjuk fel polgármestert megkérdezni, hogy volt az akció?
0: De holnap meg kéne kérdeznünk. Ma mesélje már el tényleg, hogy göngyölítette fel ezt a borzasztó durva gyönyörű ügyet.
2: Honnan jött a füles?
0: Igen. A sör azért volt, mert aznap fogas lett volna Orli módra.
1: Főzősör volt. Többen

0: kijött, a gyerek megvettem, az egy 5 éves az a kislány, kijött, és felhörpintette. Én ott álltam.
1: Hát onnan tudod, hogy nem magát.
0: Szép délután kívánok.
1: Onnan tudod, hogy az anyuka nem magát.
0: Ha figyelj, ott úgy üvöltet, hogy azok ott megállt az ajtóba, kivettem azt a pálcák kanálát, amivel szoktak így kavarni, és megitta.
1: Figyelj, ez a Ferencváros, ez egy kemény környezet. Gyere már Budára, játszótérre vagy összeszólalkozó, vagy 5 éves gyerekek kávézzak, elszívott egy staubot. Érted, mi lesz még? Szivarozni fognak ott a játszótérre. Gyere már Budára. Mi az a sokkal
0: határ, egy risztrettóra?
1: A gyerek aznap kicsit délután izé a foglalkozásokat nagyon szerette, igen.
0: Én gondolkodom rá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan.

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Pontos lépések várnak a kiskert tulajdonosokra, mesterséges intelligencia jelezheti előre az árvizeket, a polgárőrök is segítik a biztonságos iskola kezdést. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Az ősz beköszöntével a nyári aszály miatti károk felmérése zajlik a kiskertekben. A legnagyobb baj a talajállapotában van ilyenkor, kiszárad, tömörödik és csökken benne a mikrobiológiai élet. Ha megtehetjük, nedvesítsük utána talajt, és segítsük a beszivárgást azzal, hogy megtörjük a talaj felső rétegét, illetve nézzük meg, hogy mely fák hajtásai élnek még. Tanácsolt a rádiónknak Sípos József növényorvos, az STE docens.
2: Nagyon lényeges, hogy nem szabad lemondanunk akkor sem ilyenkor a kertjeinkről. Türelemmel, néhány jól időzített lépéssel megmenthető, és vissza kell hoznunk és visszahozható a talajélet. Első legfontosabb, mérjük fel a kertjeinkben, hogy mi él még. A barnuló lomb, az elszáradt hajtás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a növényeink elpusztultak. Sok növény a szárazság idején védekezésképpen lehullatja a leveleit és visszahúzódik.
1: Mesterséges intelligencia segítheti az árvízi veszélyek pontosabb előrejelzését. Francia, spanyol és magyar kutatóhelyek olyan városi térinformatikai rendszeren dolgoznak, amely térképekből, légi felvételekből, videókból és szenzoradatokból állít össze egységes képet. Az STE kutatói képfeldolgozási és gépi tanulási módszerekkel kapcsolódnak be a munkába. A rendszer felismerheti a felvételeken látható objektumokat, háromdimenziós adatokat készíthet, valamint pótolhatja a hiányzó információkat is. A kutatás 2028-ig tart, Szegedi részére csaknem 56,5 millió forintos támogatást nyertek. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskola kezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
3: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdés az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelő helynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép hétvégéjük. És védjék a bőrüket a szabadban, hiszen még mindig magas lehet az UV-sugárzás. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
6: Szeretünk még azért így tovább menni egy-két dologba, és ígértük, hogy felgöngyölítjük ezt a gyömrői konyhásnéni ügyet, mert hát nagyon szeretjük idézőesen a dolgot. Ipari mennyiségben vitték el a gyömrői konyhásnénik ugye a gyerekektől az ételt, és nem ezt szeretjük benne nyilván, mert a gyerekektől ne lopjuk meg, ne vegyük el, de mindenkinek van élménye az iskolai menzáról, a konyhásnénikről, a 60-as dagadó bicepses tornacipős nénikről, akik már a mi gyerekkorunkban is málhás lovaként megpakolva zsákokkal, kannákkal
7: vitték, de jó vitték esetben el a maradékot.
6: De ugye? Jó esetben a maradékot, és kiosztották a gyerekeknek. Ugye itt nem ez volt, mert hogy... Ugye, hogy imádjuk. Figyelj, a legjobb híre héten.
8: Ahogy beszélsz rólad, nem illan a csíkosszatyor. Nem bírok elvonatkozni.
6: Csíkosszatyor. Csíkosszatyor, ami suhogott, mert műanyag volt a szatyorban. Megvan? Persze, emlékszem.
8: Micsoda tehervírása volt.
7: Az ebéd mindent, az lehetett pakolni.
6: Na most itt ugye nem arról volt szó, hogy hazavitték a maradékot, ahogy tegnap is megbeszéltük, hanem arról volt szó, hogy igazából éhező kis sipítozó gyerekek maradtak a menza után, mert hogy a nénik mindent begyűjtöttek maguknak, mondom az adagot. 6 kiló sonka felvágottból, csak egy nap, amikor lebuktak, 3 3,5 kilót loptak el, 2,5 kilót adtak oda a gyerekeknek. A 6 kiló margarin felét, ez csak egy napi szállítmány volt, 3 kilót szétosztottak maguknak, 3 kilót adtak a gyerekeknek. Elloptak közel 3 kiló zöld paprikát, 5 kiló őszibarackot, nagy csomag leves, gyöngyöt tulajdonítottak el, tésztát. A 6 kiló reszelt sajtból 5,1 kilót loptak el, és na, mindössze 0,9 kilót osztottak ki a gyerekeknek.
9: De ezt hogy számolták ki amúgy, hogy kinek mennyi jár?
6: Hát gondolom a napi adag meg volt 6 kiló, ezt kellett volna elosztani aznapra, mit tudom, 200 gyerek között. Ők leszedtek belőle 5-öt, azt szétdobták 4-5 felé, és 1 kilót meg finoman reszeltek. Igen. Csak amikor mondta a kis Pistike, kaphattok még egy kis sajtot? Pofádat befogod.
9: Vidd hátra, Margit, vidd hátra.
6: Margit, vidd hátra, 60-as bicepszed, de
7: verjél. Hogy nekünk se jut.
6: Pofádat befogod, Pistike, leülsz, aztán csöndbe vagy. A gyerekek kicsit sipítoztak, kornadoztak, aztán éjjelse hazamentek. Na most ez csak egy napi adag, tehát hogy ők nem ennyit vittek el, hanem ugye hát ez akár hónapok óta, vagy akár az egész előző évben ez végig zajlott, tehát a négy néni az valószínűleg valahol Gyömrőn üzemeltetett egy látványkonyhát. És valószínűleg írdatlanul eladták, vagy feldolgozták, vagy megették, de tényleg ipari mennyiség. És hát itt jön a csavar, mert hogy a Polgi buktatta le őket. Na várjál! Mi hazánkos a Polgi, csak szólok. Te ez most az ügy szempontjából.
9: Hogyan kezeljük a helyzetet? Mit szeretnél, hogy ez az információ, hogyan...
6: Most már konyhás nénikre is lecsapnak. Hát azért...
7: Lakásfoglalók. Azért autótól vagyok konyhás nénik.
9: Kérjük, hagyd el a konyhát.
6: Most. A Polgi először csak megfigyelt. Ugye? Tegnap már megállapítottuk, hogy egy régi Népszabadságot két helyen kiégetett, üldögélt egy padon az iskola előtt, figyelt. Álcázta magát.
7: Aztán beöltözött iskolásnak, és bekeveredett a menzára.
6: Beleredkezett a menzára, lelagasztotta a fél szemüvegét, levágta az álbajuszát, és azt mondta, kérek még trapista sajtot. Őt is hátraküldték, ekkor a Polgi gyanút fogott, lecsapott a konyhai alkalmazottakra, és egyedül leszámolt a konyhás néni bandával. Szenzációs a történet.
9: De arra lenni kíváncsi, hogy például volt-e együttműködés a konyhás nénikben, vagy pedig eleinte még ellenálltak, tagadtak. A fiacska, a nénéd lehetnék.
6: Igen, ne szórakozzál, hát, mert én vagyok a polgármester.
7: Tudod, amikor iskolába jártál, te is ezt tetted.
6: Kinyitatta velük a hűtőszekrényt, benézett a szatyukra, és ott lapult a zsákmány. Ott lapult a több kilónyi élelmiszer.
9: Kibeleztek, azt láttam, hogy
6: autóban. Kocsi csomagtartóba, hűtőszekrénybe, mindenhova pakoltak.
9: Nem higiénikus amúgy sajtot izébe rakni hűtés nélkül. Meg.
6: Figyelj, de a kártyadoros tésztába, dobozba elrejtett tészta, annyira magyar. Annyira magyar. Nem?
7: Még a pörkölt szaftot várod a tetején.
6: Anyád is így csomagolta a maradékot gyerekkorodban, vagy felnőttkorodban meglátogattad. Ott volt egy ékrémes doboz, bele a hétvégi kaja, ami megmaradt, aztán vitted haza, és megmelegítetted magadnak. Tehát tökéletes a történet. És ugye ígértük, hogy felhívjuk a Polgit, csak hogy mesélj el nekünk, hogy kapta ő el a konyhás néniket. Nyilván az úgy komoly, meg a gyerekek, hát szegények azért, hogy nem ettek olyan nagyon sokat, de persze nem éheztek. De megkérdezzük a hős Polgit, hogy mi történt itt.
9: Nagyon jó tanácsokat kapunk, ahogy közben különböző kommentelőktől, hogy lehetett volna azt csinálni, hogy a konyhás néniket előtte és utána is mérlegelik.
6: Igen, az egy jó dolog lett volna. De hogy itt tényleg ipari mennyiségű kaját vittek el. És ugye senki nem tudja, most azt találgatják, hogy valójában mennyi ideje csinálhatták ezt a nénik, mert ez nagyon szervezetnek tűnik. Na, mindjárt megkérdezzük a polgármestert, Kisbert Szabolcs itt van velünk. Hello Szabolcs, jó reggel!
9: Hello Szabolcs!
10: Sziasztok, jó reggelt!
6: Jó reggel. Gyömrő polgármestereként vagy itt, ugye jól mondom? Te vagy a Polgi.
10: Így van, igen. Így van.
9: És menzás akcióhős.
6: És egy menzás akciós, így van. Lecsaptál a gyömrői konyhás nénikre.
9: Nincs kegyelem.
10: Hát kénytelen voltam, miután volt olyan információ, hogy ezt már hosszú hónapok vagy évek óta csinálják, úgyhogy ennek gátat kellett szabni.
7: Te egy szülő jelentett, vagy valami belső besugó volt?
6: Esetleg egy gyerek elájult az éhezéstől, nem bírta tovább, hogy nem kap sok kaját.
10: Nem, egyébként tehát, ugye nincs olyan menza, amire nincs panasz, tehát nyilván mindig volt panasz arra, hogy vagy kevés az étel, vagy rossz a minősége, de ebben az iskolában ebben kifejezetten sok panasz volt, és hát nyilván volt forrásom, de hát őt védve, őt nem adhatom ki, nyilván a rendőrség majd ki fogja őt is hallgatni.
9: Nekünk az volt a tipünk, hogy te voltál,
10: nincs beépített emberem. Nem, bár a legkisebb lányom oda járt, de nem volt beépítve, ő nem is tudott az egészről. De nem volt szükség beépített emberre, mert már megvoltak azok az információk. Egyébként a tavalyi tanév végén már tudtam, hogy kereskedelmi mennyiségbe lopnak. Csak egy-két példa már, amit itt felsoroltatok, ez csak a fogásnapja, de például joghurtból ilyen 100-120 dobozzal vittek el alkalmanként, kartonszámra az ivólét, mindent a túrós tésztáról leszették a túrót, tehát hogy ez üzemszerűen és kereskedelmi mennyiségben sikerült durrantaniuk.
6: Azt a mindenségnek.
9: Lehet, hogy mit kezdtek a szajréval amúgy?
7: Hát terítettek, vagy saját felhasználás volt?
6: Éttermet nyitottak, igen, gyömről. Mi lett ennyi étellel?
10: Nem, nincs éttermük. Egyébként mind a négy hölgy gyömrői. Nincsen éttermük. Én azt gyanítom, hogy ezt eladhatták ismerősök közt, mert ez olyan mennyiség. Hát ugye ez első nap, tehát azt gondolom, hogy szeptember 1-én buktak le, hagyhattam volna még napokig egyébként őket, mert nyilván minden nap ennyit vittek haza, vagy nagyobb mennyiséget, mert azt teszem hozzá, hogy szeptember 1-én csak a iskolások körülbelül fele kért étkezést, tehát alapesetben 10-11 kiló sajtot szállított volna ki a beszállító, és ugye az ételeknek, ha kiszámoljátok, hogy majdnem 85%-át lopták el.
6: Azt a mindenségét neki. Hogy zajlott a rajtaütés? Álcázva mentél be, behatoltál az iskolába.
9: Zsúrkifi volt nálad?
6: Igen, toltál egy kicsit magad előtt, hogy ne legyél feltűnő.
10: Nem hatoltam be az iskolába, meg népszabadság sem volt, az kicsit feltűnő lett volna. Ott ültem a parkolóban egyébként több mint másfél órát, majd megpusztultam, mert annyira meleg volt. Másfél órát ültem a parkolóba, figyeltem a tevékenységüket, és utána, amikor látom, hogy kezdik kipakolni a szajrét a kocsikba, akkor hát oda mentem, és megkértem őket. A videón hallható, hogy az ki nem annyira finoman, de kellő határozottsága, hogy akkor mutassák már meg, hogy mert mindenkinél feltűnően sok és nagy szatyor volt, hogy mit rejtenek ezek, és nem is tagadták egyébként, tehát ők szerintem ott azért rájöttek, hogy itt vége a dalnak. A másodiknál, amikor kértem, hogy akkor azt is mutassa, megmondta, hogy mindenkinél azonos van, szét van mérve az áru.
6: Tehát azonosan mi az 5 kilót trapista sajtot, az kor korrekt.
9: Nem, hogy ezek azt akarod, igazságosak voltak.
6: Igen, nagyon-nagyon igazságosan osztották el.
10: És ami még durva egyébként, hogy ugye egy órával korábban mentek haza, mint a munkaidejük lejárt volna, de szerintem az utolsó egy órát méricskéléssel töltötték, mert ugye mondom, gramra pontosan szét volt mérve sajt, sonka, paprika, őszi barack, minden. Mondjuk levesgyöngyöt csak egy valaki nyerte meg, tehát ő volt a...
6: Hányan voltak a csapatban? Hány konyhás néni volt benne, azt tudjuk?
10: Hát az összes konyhás, mind a négy konyhás benne volt sajnos.
6: Mindenki benne volt.
10: Tehát ott a teljes személyzetet el kellett küldenem, így van.
9: Ők voltak a lakonyhár osztrák.
6: Igen, nagyon veszélyesek.
7: Igen. Akkor most szegény gyömrői gyerekek nem kapnak enni?
6: Most a tanárok állnak betállalni addig.
10: Nem. Még aznap szereztünk négy helyettesítőt, úgyhogy meg tudtuk oldani szerencsére. Úgyhogy remélem, hogy zavartalan, most már a kolléganőmmel épp most fogok beszélni, remélem, hogy zavartalan a konyha. Tegnap rendben volt, tehát minden gyerek megkapta a uzsonnát 10 órait, meg az ebédet, és működik.
6: Így néz ki egy sajtos szendvics.
7: Két szelet parizet.
9: Talán egy szelet hús van a tányéromon.
10: Egyébként azt mondták a gyerekek tegnap, hogy soha nem volt ilyen étel. Tehát ez a négyet. Ez 10 éve dolgozik együtt.
6: 10 éve nyomják együtt. Akkor egy komplett generáció elballagott, úgyhogy éhezett a menza után, mert ők mindent elvittek. Tehát ezt lehet, hogy ők 10 éve csinálják.
10: Lehet, ezt majd a rendőrség kideríti, mert nyomoznak, úgyhogy.
6: Na de hol vannak a felső vezetők? Hol vannak az iskolai vezetők?
9: Hol van a fasírt,
6: igen. Hát, hogy azért ezt nem egy tölkinak kell jó esetben felderíteni, hanem azért ez feltűnik az iskolának, az iskolavezetőknek, szólnak, szóvá teszik, intézkedik, hogy én nem akarom őket bemártani, de azért erről hogy nem tudtak, és te tudtál? Hát ezt nem is értem.
10: Ugye a melegítőkonyhák, meg tálalókonyhák, ezek önkormányzati tulajdonban vannak, azért önkormányzati alkalmazottak a konyhások is. Az iskolának igazából nincs beleszólása. Ezt az önkormányzatnak kellett volna a korábbi városvezetésnek ellenőrizni. Erre volt is korábban egy referens, aki állítólag hetente kétszer ellenőrizte őket. Nem tudom, hogy. Szerintem sehogy.
6: Hát mert lefizették 10 katonivólével lehet.
10: Nem mondhatom ki, ti mondhatjátok, de
6: visszaosztottak a nénik 6 kiló parizet, meg 40 kiló trapista sajtot, és elhallgattatták.
9: Olyan magas volt a cukruk, hogy nem láttak tőle.
6: Csak meg 100 ivólevet benyakalt, azt mondta, hogy nem bírok ellenőrizni, tönkre tesznek. Ez nagyon kemény, és akkor tulajdonképpen hát neked kellett intézkedni ugye magától az önkormányzattól lebuktatni őket. Azért ez döbbenet, hogy a suli nem tehet semmit, szóval hogy azért ez is egészen elképesztő.
10: Az iskola jelezni tud a fenntartó felé, aki az önkormányzat. Ők ezt megtették, többször is, évek óta nem volt semmi, hát most is jött jelzés, és most Hát én a végére jártam, mondjuk úgy.
9: De engem az is érdekel, hogy van ez a négy fős maffia csoport, hogy ugye akiket most elkaptatok, hogy itt ez milyen szervezet volt, hogy egyenrangúak voltak a tagok, vagy volt egy vezetője ennek? Volt, ki volt, aki
10: darálta? Nem, volt vezető. Jó láthatóan volt vezető.
6: Az legidősebb. Marika, 60-as biceps, 60-as életkor.
7: Aranyhajháló.
6: Kicsit ott több volt a csalamádi meg az ivóli, amit találtatok a csomagtartóba. De már jönnek az SMS-ek, Karcsika vagyok az iskolából, már híztam fél kilót, köszönöm, Polgi, szeretünk. Látod, hát már hálál.
9: Többen aggódnak, hogy most gyömrőn több lesz az elhízott gyerek. Csak megjött az étvágy.
6: Nagyon éhesek ezek a gyerekek, igen. Mi lesz a bünti? Nyilván nem tudod, csak érezem, hogy azért ez rendszer szerint, ez pénzben is nagyon sok, tehát azért ezt kiszámoljuk. Ha csak az egy napi adagot, amit elolvastunk, horror, de hát ez évek óta megy, azért ez komoly gazdasági milyos kár.
10: Hát én így van, én azt gondolom, hogy ezt a rendőrség tudja bizonyítani, hogy ez üzletszerűen folytatólagosan követték el akár évek óta, és talál olyan embereket, akik mondjuk ezt elmondják a rendőrségnek, hogy esetleg korábban velük dolgoztak, és hogy ez rendszer szintű volt, ez több milliós kár, és ugye akkor onnantól kezdve már nem szabálysértés, mint ami indult ellenük eredetileg, mert ugye 50 ezer alatt loptak azon a napon, amikor lebuktak, hanem akkor bűncselekmény, és hát azért az már azért komolyabb, akár börtönévekkel mérhető tétel, tehát én pont tegnap ezért összehívtam az összes konyhai dolgozónkat, és elmondtam, hogy ez innentől kezdve nem játék, és egyébként minden konyhát be fogok kameráztatni, és ugyanilyen szúrópróbaszerű, megfigyelős ellenőrzések, ami nagyon vicces, tegnap elmentem az egyik iskolához, teljesen másért, 3 percben hívott az igazgató, hogy ma náluk razziázok-e. Mondtam, hogy nem.
9: Konyhásznék, mert szaladtak kifel az
7: étületben.
6: Hat doboz kártedorral a
9: zsebükből. A parizet otthonról hoztam.
6: Kapista sajt a sajátok. De egyébként ez egy rendszerszerű dolog, szóval ne legyünk azért naiv, akik nem ők csinálják ezt. Ezt már mi gyerekkorunkban is tudtuk, csak hogy ott a maradékot vitték el, de azért a konyháról, amilyen mennyiségű étel kerülhet el számos iskolából, közintézményből, ez nem egy, új keletű dolog. Tehát azért ez sajnos sok helyen csinálják. Reméljük, ez az ügy egy kicsit azért úgy rávilágít arra, hogy nem tehetnek meg bármit, mert hogy ez nem egy egyszeri eset, ez hát egész biztos.
10: Én nagyon bízom benne, egyébként több száz üzenetet kaptam különböző településektől, Doroktól kezdve Érd meg, nem is tudom fejből, de rengeteg településre, hogy menjek hozzájuk is leleplezni. Mindenkinek igyekeztem, bocsánat, de én egy gyömbölyi polgármester vagyok, nem szuper, meg nem hatóság, ezt a helyi hivatalnak, vagy a hatóságnak kell rendezni.
6: Igen. Most már folytatni kell. Igen, irány dorog.
9: Igen. És amúgy azt tudom kérdezni, hogy ez a nyomkövetős módszer, ugye nagyon híresek vagytok erre, ugye rollerekkel meg minden, hogy ez a sóska szószal működik-e, hogy lehet-e úgy elhelyezni, hogy ez egy nagyobb bűhálózatot is felderítsen?
10: Még nem próbáltuk, de lehet, hogy a badállákat be fogom GPS nyomon követőzni, hogy nyomon tudjuk követni, mert egyébként badállát is loptak korábban.
9: Mi ez a badállá?
10: Amiben szállítják. Hát amiben szállítják, szállítják az ételt. Ez a fémedény, az ilyen 60-70 ezer forint, tehát azt is loptak korábban. Tehát ebben is volt gond. Minden, de lehet, hogy benyom követőzzük.
6: Nagyon kemény.
9: Nagyon kemény.
6: Na jól van, az új neved menzavadász, itt már elneveztek. Oké, Szabocs, nagyon köszi, tök merő a dolog. Már tegnap foglalkoztunk az ügyet, csak akartunk még veled is beszélni, hogy zajlott maga a lebuktatás.
10: Tudom.
6: De ez tökre megérdemli.
7: Nem akartak lekenyerezni valamivel? Kenőpénzért, kenőmájat?
6: Igen, nem mondtak semmit a kocsinál.
10: Egyébként az volt a meglepő, hogy nem, és ilyen tök természetesnek vették, hogy ők loptak. Tehát, hogy semmilyen megbánás nem volt, és a mennyiség mellett, mert azért ennyire nem számítottam én is, hogy ennyit elloptak, vagy el akartak lopni. Nekem a másik megdöbbentő dolog az volt, hogy egy szikra megbánás nem tanúsítottak egyáltalán.
9: Ez nem
10: tehát,
9: azért van?
10: Szerintük ez nekik jár.
9: Ja. Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye ők összekeverték a maradékot azzal, amit ők gondolnak. Tehát, hogy ők...
7: Hát ez úgy hívják, hogy béren kívüli juttatás.
6: Igen. Nyilván nem keresnek jól, de ez nem mentség. Nem mentség, nyilván nem jól fizetésük, értjük. Ha maradékot elviszi, szerintem még azzal sincs baj, de ez így ebben a formában azért durván pofátlan. Szóval ez nagyon kemény. Szabolcs, nagyon köszi, jó munkát akkor neked.
9: Várjuk, hogy tervezem még akciókat a jövőben, igen, bármilyen jelek? Mindenre vevők vagyunk.
10: Úgyhogy még jó, jelentkezem, okay. Hogyha van olyan.
6: Köszi Szabolcs, köszi munkát, ciao.
10: Köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Gumiabroncsok százai bukkantak elő a gumistóból, tragikus nyáron vannak túl a zöldségtermesztők, Kiskunmal sem vizsgálják az ivóvíz minőségét. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Kiderült, hogy a szegedi gumistó valóban rászolgált a nevére. A szárazság miatt leapadt vízből több száz régi gumiabroncs bukkant elő, amelyek még a rendszerváltás előtt kerülhettek a mederbe. A szegedi vízmű a szeged.hu-nak azt írta, 2 évvel ezelőtt már több mint 1800 abroncsot eltávolítottak, de a becsléseik szerint további 700-800 lehet a tóban. A vízmű ajánlatokat kért a lehetséges műszaki megoldásokra, és szeptember végéig tervezi az abroncsok kiemelését. Szegeden is több egykori ipari terület vár új hasznosításra. A város nyugati részén, a Dorozsmai út környékén több kisebb-nagyobb barna mezős terület található, de használaton kívüli vasúti és egykori katonai ingatlanok is vannak a városban. Ezek egy része jelenleg alulhasznosított, miközben fejlesztésükkel új funkciót kaphatnának anélkül, hogy újabb zöld területeket kellene beépíteni. A barna mezős területekben rejlő lehetőségekről Új Zsuzsanna, a Magyar Természetvédők Szövetségének szakértője nyilatkozott.
2: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk.
1: Tragikus nyáron vannak túl a hazai paprika és paradicsom termesztők. A délmagyar.hu cikke szerint Nagy Péter Sándor, a délkertész elnök ügyvezetője a Szentesen megrendezett Magyar Paprika napján arról beszélt, hogy júliusban és augusztus első felében visszaesett a belföldi fogyasztás, miközben az export piacokon is csökkentek az árak. Nagy Péter Sándor arra figyelmeztetett, érdemi változás nélkül sorra tűnhetnek el a kisebb gazdaságok. A termelők dolgát a munkaerőhiány is nehezíti, amit szerinte az automatizálás önmagában nem tud megoldani. Több helyen is gondot tapasztaltak az ivóvíz minőségével Kiskunmajsán. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szolgáltató átöblíthette az érintett vezeték szakaszokat, és vízmintákat vett, ezek vizsgálata még folyamatban van. A KVT média beszámolója szerint a lakókat arra kérik, hogyha szokatlan színt, szagot vagy ízt tapasztalnak, jelezzék a Kiskunvíznek. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Vezessenek óvatosan, legyen szép hétvégéjük. És védjék a bőrüket a szabadban, hiszen még mindig magas lehet az UV-sugárzás. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tegnap jelet kaptam.
1: Ne csináld!
0: Jelet kaptam, motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető Intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből
1: igen,
0: mondom.
1: Igen, csak hálát
0: hogy adtál. Mondasz egy hálát,
1: és... Hátranéztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
0: Így van, és egy kamion
2: állat. És egy hűtőrácson vagyok.
1: Aki tényleges Pistike, hogy eltűnt innen mögülem.
0: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, baloldalon van egy nagy templom.
1: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
0: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebben a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
1: Hálás, tele van a szíved szeretete, és az, hogy Jézus szeret téged.
0: Jézus szeret téged. Mi ez más, ha nem jel?
1: De a szinkronicitás tényleg meglepő.
0: Hogy tehát pont abban, akkor
2: pont
0: érünk
2: igen,
0: oda.
2: Hogy
0: pont akkor, és pont igen. Engem is szeret. Ez a
2: templom ugye a legjobb marketinggel rendelkező templom az egész országban, mert nagyon gyakran szokták cseregetni a molinóikat, nem tudom, hogy ez szeretett. Vannak ilyen szezonálisok, meg
1: igen.
2: És mindig vannak jó kis üzenetek. Plusz ugye éjjel-nappal Krisztus, ugye, azon a basarnéről.
1: Éjjel-nappal Krisztus.
2: Nincs lazsálás.
1: Ugye ez, hogy lejössz az Erzsébetről a Pestről, ez a bal oldalon álló kéttornyos templom, egyébként nagyon szép épület, kicsit meglepő is ott a híd mellett, és ott volt az üzenet, hogy Jézus szeret téged.
0: Jézus, és én nem nagyon szoktam így erre jönni, mert ugye motorral át tudsz menni a Lánchídon, tehát ha jövök...
1: Igen, sokkal szebb.
0: Sokkal szebb, sokkal igen. Egyszerűbb, tehát nem szoktam erre jönni, nem is láttam a Jézus szeret téged feliratot, és érted?
2: Itt van Spirituális Ferenc.
0: Hát de most mondd meg, hogy erre nem mész abszolút, vele.
2: Én azt szeretném, hogy ennek az legyen a folyamány ennek az egésznek, mert tényleg nagyon jók a molinóik, hogy nem veszünk nekik egy ilyen lett táblát, hogy tudják ilyen, hogy dinamikusabban tudjanak hirdetni.
0: Csak átírják.
2: Igen, szóval óriási.
0: De azért nem jó a lett tábla, mert az úgy leesik a izéről, érted? Tehát, hogy ez túl modern. Ebben pont az van, hogy képzeld el, ahogy a sekrestyések, a pap ezt csinálgatják, ezt a molinót fölteszik, tehát ez sokkal szebb sztori. Nem arra megyünk, amerre gondolod.
2: Most átfutott az egy, hogy viszont még csinálgatni, de... Nem, a lényeg,
1: kérdezik, hogy Jézus elépszilonnál volt?
0: Mert akkor az nem igazi
1: kell
0: jel.
1: Nem kell mindent elhinni azért, ha Jézus szereti ilyen elépszilonnál, azért akkor...
0: Nem, de most nektek nem volt soha ilyen, hogy valami elkapott, megérintett, érted, és elvitt valamilyen irányban?
2: Nekem volt ilyen, de sosem nem ennyire direkt üzenetet kaptam, tehát nem írták el egy puszi Jézus. nem volt
0: a puszi itt sem
1: na, de
0: volt.
1: Mi lehet az üzenete, érted? Tehát, hogy pont arra gondol, pont nagyon áhított pillanatban van, nagyon hálás, motorozik át, és erre meglátja ezt az üzenetet, érted? Hát valamilyen üzenetértéke akkor ennek van.
0: Hogy ez a gondolat, ez mentünk mitén 45 percet, a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk, érted?
2: Melyik jöttek gondolni Jézus egy tízes kállam?
0: 11.
1: De várjál! 11. Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára, meg a szeretetre.
0: Igen,
2: és ezért Jézus becsekkolt.
1: És ezért Jézus feleszmondott, hogy térj meg hozzá most már végre, te ateista állat.
0: Érted, tehát... ez a Várkert bazár előtt is eszembe juthatott volna.
2: És milyen lesz amúgy a Várkert?
1: Milyen drága volt, és mint mi fizettük.
0: Igen, hogy úristen, de köszönöm, és akkor jobbra nézünk.
1: Úristen, ebben mi is benne vagyunk. Ez a mi pénzünk is.
0: Érted, tehát nem bárhol jutott eszembe, hanem pont az Erzsébet hídon, ahogy kanyarodtunk föl, csodálatosan sütött a nap, mondom még egyszer, hogy tényleg összeállt minden, ott jutott eszembe, ránézek, és ott a felirat. Mi ez?
1: Meli kérdezi, hogy alatt a kis betűvel nem volt az, hogy nem téged verik. Nem láttad a kis betűt alatt, nem mondtad, hogy...
2: De hogy reagált, hogy megfordul, és mondtad Vendelnek, hogy ezt nekem üzenték.
0: Ezt nekem, ezt vagy neked, Vendel. Igen. Ez kettőnknek
2: én,
0: szól.
2: Vendel, én téged szeretlek, Jézus meg engem. Ezt szereted
0: volna mondani? El van osztva
2: igen,
0: minden.
2: Igen.
1: Na jó, de nem, és ha valós üzenetként fogjuk fel, na? És egy pillanatra elhiszünk, hogy öreg ateista barátunknak igaza van, és esetleg Jézus tényleg megszólította, el kell kezdeni, nem templomba járni, de valahogy felvenni a kapcsolatot. Na hittel Jézussal, a Bibliával, önmagával, nem tudom. valami lehet, hogy ennek aztán egy mélyebb üzenete van
2: plusz,
1: tényleg.
2: Plusz ugye fontos kérdés, hogy...
1: Igen, de figyeld, a sátán már gonosz van, már látom az arcán.
2: Hogy ez már a kicsekkolás előtti, ez már a kicsekkolás előtti...
0: Nem az volt, nem az volt, hogy Jézus szeret téged, és mindjárt magához vesz.
1: Igen, mindjárt jövök érted.
2: See you soon.
1: See you soon, haver.
0: Jövök érted.
1: Ilyet, amíg lehet, mert már nincs sok...
2: Nem, hogy ez, igen, igen, de hogy azt lehetem kérdezni, hogy tehát az eddigi éveidet úgy töltöttél, hogy nem gondoltál Jézusra, ami szerintem...
0: De gondoltam, ugye, a hála mindig bennem
2: volt. Értem, értem. Hogy miben változott meg az életed tegnap óta?
0: Még gyakorlom, még keresem az utamat magam is, de a megszólítás itt
2: de
0: ez a
2: lényeg. De előkotoltad a...
0: Persze az apró betűs bibliát.
2: Igen, igen, igen, igen. Legalább a képesek kezdjed, hogy
0: a papírzsebkendő helyett az volt az éjjeli szekrényen.
1: Lehet egy hívás egy zarándokútra. Lehet, hogy lesz egy vágyat, hogy ellátogassál Jeruzsálembe. Érted?
2: Nagyon szeretek zarándokolni. Benne vagyok.
1: Hát a Ferencvárosban lakni önmagában egy zarándokút szerintem. Tehát én minden nap zarándok.
0: De a zarándoklat az nem az, hogy így csapatosan megyünk, megállunk kocsmákba, érted, jól érted. Tehát ott ez egyedül nem, a szenvedés.
2: De team zarándok, mehetünk. Hova? Melyik irányba indul?
0: Team zarándok.
1: Zarándokolni egyedül szoktunk elnéjedve a gondolatainkban.
2: Nem igaz.
1: Nincsen együtt bandázva a Facebook közösségek
2: hát
1: zarándokolunk.
2: Mária Pócson nem így gondolnak a zarándoklatra. Hát elmondanám, hogy alapból csoportos piknikekkel ellátott program.
0: Na jó, de ott nagy átélés van. Szenténekek éneklése. Tudsz te szenténeket énekelni?
2: Minden tudok.
0: Akarok.
2: Minden tudok, sőt, még ha kell, akkor viszek magammal a tangóharmonikát is.
1: Igen. Azt mondják, hogy Feri, óvatosan az adathalász üzenetekkel. Igen. Nem lehet, hogy béka intézte, mert így szeretne templomi esküvőn? Ez is megtörtént.
2: Ez egy jó lépés, amit szerintem, hogy először is ugye, hát ugye meg kell pecsételni.
1: Azért, aki ki van írva 5 éve, egyszer az öreg kielutta magát, az oda bírt nézni.
0: Hát gondolom, hogy szoktam arra menni. Hát.
1: Jó, de a pillanat egyébként tényleg nagyon mennyei. Hogy gondolkozol, motorozol, hálás vagy, ott ül a kis minisztráns fiú mögötted.
0: Nem, ne keverjük bele, szegény. Vendel.
2: Sajnos a hallgatóknak nem jön át, de itt most mindenki kapaszkodik a pultba, hogy rendesen bemaradjon. Csak mondom, hogy itt most mindenki kapaszkodik.
1: Érted, ott ül Vendel mögötted, de ránéz és megkapod, hogy Jézus szeret téged. Hát ezzel kezdened kell valamit.
0: Át van itatva szeretettel.
2: Ez egy figyelmeztetés volt. Jézus szeret téged.
0: Legyél már jó egy kicsit.
2: De jó vagyok, hát ezt mondom, hogy ha volt sötét gondolat, az azon.
1: Igen. Annyi, hogy amikor elüt egy Ignis, legalább tudod, hova kerülsz. Egy másik hallgató. Nem, most figyeld a jeleket a következő egy hétben.
0: Jó, hogy
1: van-e
0: még
1: újabb hívás? Hol nyílik ki a könyv? Meglátsz-e valami árnyékot a falon? Hát mit tudom én?
2: A Biblia, milyen könyv?
1: Milyen könyv? Hát ja, a Biblia, ami ott van az éjjeli szekrényen. Hol nyílik ki? Ószövetség, új szövetség, érted? Mi történik?
2: Tényleg, hogy melyiket szereted jobban? Kedvenc kánon?
1: De most az is lehet,
2: jó,
1: hogy
2: dolgozni fogunk a
0: következőben.
1: De az is jel lehet, most akkor mondok egy példát, hogy meglátsz egy utat. Megnyílik egy utazási iroda. És lehet, hogy először megnyílik.
2: A Laudé Tour.
1: Laudé Tour. Megnyílik a Laudé Tour. És hív Izrael.
0: Földi barangolás. Igen.
1: Így is kaphatsz jelet. Így is kaphatsz jelet. Hív a Szentföld, érted? És akkor elmész. Vagy azt mondta, hogy akkor, mint tudom, egy jeruzsálemi körutazás. És akkor megnézed. Jeruzsálemet, Tel Avivot, elmész. Kicsit ott még jobban megérint. Végigmész a Via Dolorosán, érted? Megnézed a különböző stációkat, és azt mondod, hogy igen, ez volt az üzenet. Ide kellett jönnöm.
2: De miért nem zarándokoltunk együtt? Ezt nem értem.
0: Mert nem akarok vele. Nem
1: érted, hogy egyedül akarsz zarándokolni?
0: Hogy a zarándoklat az egy egyedüli dolog.
2: Ez egy hülyeség. El kell sétálnunk Rómába.
1: Gyalog.
0: Hát a séta általában.
1: Én nagyon szívesen végignézem, hogy sétáltok Rómába.
2: Na, tehát, hogy nagyon sokan megcsinálják. Hát figyelj, a bentések rendszeresen elsétálnak Rómába.
1: Én szerintem a Bakcsomópontnál már nagyon morcos lennék. De lehet, hogy egy gyors forgalmi már lehet, hogy kicsit kezdeném feladni.
2: Összedörzsödött a combom, szerintem vízeforduló.
1: Kettőtől a vízholják van a lábamon, Feri, kussolja le, még csak a...
2: Ez Jézus nem ezt akarná.
0: Lehet, hogy érted, egy ilyen nagy gyógyító leszek?
2: Szerintem már most is olyan, hogy Feri. Te vagy a füstje gyógyító.
0: Érted, hogy valamit megbizsergetett bennem most az úr.
2: Vagy egy nagy gyógyós lesz.
1: Én hiszem, én ezt átélem.
0: Ki fog állni a blahán. Jézus szeret téged. Ne arra, van egy cigit.
2: Kicsit olyan, mint az úristen kukasz menny.hu volt amúgy, nem? Hogy hát igen, szóval hogy értem. És, na jó, de én ezt
1: elmondodnánk egy gyermekem. Őt most a sátán küldte, hogy lebeszéljen az a jó útról.
0: Egyik vállam, másik vállam.
1: Így van. Én ülök a bal válladon, vagy a jobb válladon.
2: Kicsit csapat lett a másik vállad.
1: Dolgozunk a gerinc fertilésében. Eszter felült a jobb válladra. Én majd egyesúlyozok, zsüllel a bal válladon. Figyeld a jeleket.
2: Amúgy szerintem Zsűr sokkal gonoszabb, mint te vagy, csak nem tudjuk.
1: Szegény olyan csöndben van. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Mi nyílik meg? Mire nézel rá először?
2: Hol viszket?
1: Mit olvasol először? Hol viszket? Igen. Mindent figyeljél, hogy van-e egyéb hívásod még. És akkor utána viszont el kell indulni. Neki kell menni.
2: Megnézted a napogatott hívásaidat azóta?
0: Hogy híve? Tényleg?
2: Szerintem tényleg el kell mennünk amúgy Rómába. Vatikán túr. De tényleg el kell mennünk, gyalogoljunk el. De kicsit motorozhatsz.
0: De nem hát sokat, jó, de meddig Róma határáig legalább?
2: Majd ott már, amikor már Olaszba vagyunk.
0: Mennyi innen Róma 1005?
1: Nagyon hosszú séta. Nem érünk vissza hétfőre, csak szólok.
2: Hát
1: csak szólok, hogy nem jövünk vissza hétfőre, ha nekiállunk Rómába gyalog menni.
2: Meg lesz a napi 20 ezer lépésed, azt tuti.
1: Az egy nagyon komoly zarándoklat lenne. Sokat elmélyednénk, magunkba lennénk, úgy megismernénk jobban önmagunkat. Az egy nagyon komoly zarándoklat
0: már
1: lenne.
0: Már a Budaörs táblánál Eszter az, hogy valahol álljunk meg húsgolyót ennél.
1: Igen, én már állnék a burgerbe, tudod, 2 darab vaperér azonnal, meg egy igen. Jó, én egy kicsit érzem ezt a sztorit.
0: Ugye?
1: Én érzem.
0: Mondom, engem is elkapott
2: teljesen.
0: De este
2: például, amikor lefeküdtél, gondoltál erre, hogy...
0: Igen.
2: Az durva, az a durva.
0: Közvetlenül utána.
2: De van, te volt ilyen pillanat,
0: de nem érzem, azért hoztam be, mert ez átitatta az egészet, hogy így megfogott.
1: Szerintem ez egy szép pillanat. Hálás motorozik, és ránéz a felirat. Én ezt adom.
2: De például, mi lesz akkor, hogyha...
0: Az ördög.
1: Tényleg, mondom, az hogy ördög a sátán.
2: De miért vagyok az ördög? Most keresem neked a...
0: gonoszság nem, vagy.
2: Nem. Na, de jó, hát én is említem, mondom. Ki leszel
0: üzetve a paradicsomból?
2: Én is kaptam jelet a Mambó bárnál.
1: Gyere be.
2: Tulajdonképpen.
1: Pultosokat felveszünk. Csak mondom, hogy a zarándoklat alapvető magatartási szabályok.
0: Tessék,
1: csönd és béke.
0: Na, így meghaltunk,
1: Eszter
0: itt a
1: halott.
0: Vége.
1: Közösségi fegyelem, itt kiszedtek engem is. Digitális mértékletesség.
0: Jó, Gyulát elvesztettük.
1: De itt de ideg, szerinted... engem kaptak ki.
2: A kardiátok, az apostoloknak volt digitális mértékletessége például?
0: Hát szerintem igen.
2: Hát állandó ott volt a tábla a kezükben.
0: Írta Fanny ilyen, hogy...
1: Egészség és józan életmód, Ferenc.
0: Én is kiestem, azt gondolom, hogy nem sem
2: érzem. Az utolsóba fogsz felírni. Korhatárok,
1: kiskorok általában csak szülői engedélye mehetnek. Elmondom, hogy mindenkire igaz egy. Tehát kinek a csönd és béke, kinek a digitális mértékletesség, kinek a korhatár és az egészséges józan életmód. Elmondom, hogy mind a hárman elvéreztünk a zarándoklat megismerésénél és lelki fizikai átélésénél, csak szólok.
2: Én ezt szeretném mesélni, hogy nagyon sok egyházi táborban vettem részt, sőt egyházi iskolába is jártam, nem sokáig.
1: Azonnal kiraktak.
2: Nem volt húzamosabb ideig, de hogy én engem gyerekkoromban a táborok hiányában, hogy ilyen egyházi táborokba küldtek, és 9 éves koromban például itt szívtam először cigit, és

0: Ha az 900 kilométer, hát mész a Pireneusokon, ha nem mész, hát akkor csak 600 valamennyi. Ha Santiago de Compostela, még ha Finisterig elmész, ott el kell égetni a ruháidat, csak szólok.
1: És azért hívják komposztálónak.
2: És akkor mesztelenül jövök haza.
0: Veszel valamit az ottani Zarából, vagy Tescóból, vagy Houndenbe, de elvileg a zarándokok Finisternél az Atlanti-óceán, hogy elégetik a ruhájukat. Az a teljes lezárás a zarándoklatnak. Nem állnak meg Santiago de Compostelában, hanem elmennek az óceánig. Ott van az El Caminónak a vége.
1: Látom magam előtt, ahogy elküzdöttem magam eddig a pontig minden.
0: És elégetted a ruháidat.
1: Elégetted a ruháidat, és majd rájössz, hogy csak...
0: van a Houndem.
1: Csak ellesik árul a zarándok ruhá.
0: Nincs
1: XXL. És hazafelé pedig egy crop topban kell jönnöm azért, mert...
0: Ez hülye, elégettem a ruháimat, de mindent zárom vasárnapot.
1: Mert spirituálisan megvilágosodtam. Jó, Istenem.
0: Na jó, figyeld a jeleket.
2: Jó, jó.
0: Ez a lényeg,
2: jó? Most azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
0: Azt már nem láttad, mert a kis vendel szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
1: Nem, a Molinónak így, tudod, a széle így nem volt rögzítve, az így
0: megfújt a szél.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládés vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
5: Szeptember 11-én és 12-én visszatér a 7. Bánya Barbecue and Blues Fesztivál a Monti Sándor Parkba. Szaftos ételek, élőzene és izgalmas Európa-bajnoki kvalifikációs csili evőverseny. Mindez a szabad ég alatt. Hozd a családot és a barátokat. A belépés ingyenes. 7. Bánya Barbecue and Blues Fesztivál a Monti Sándor Parkban.

Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Magyarország legnépszerűbb esélyek.

0: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazságot.

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Énekelte Miley Cyrus itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, vagyis hát a továbbiakban Miley, mert hogy a héten jött a hír, hogy megváltoztatta a nevét, leegyszerűsítette, dobta a vezeték nevét a Cyrus-t, és hát ahogy az apukája Billy Ray Cyrus fogalmazott, ezzel olyan elődök nyomába lépett, mint Prince, Cher, Elvis, és még sorolhatnánk. Nagyon kellemes délelőttet mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, a számunk sem változott, 0623111111, és Miley-val kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy hát neki az eredeti neve nem, ugye nem is a Miley, hanem Destiny, és hogyha neki a gyereke mondjuk popkarrierbe kezdene, akkor Destiny's Child nevet én semmiképp sem hagynám ki, mint Zitzert. Ez most így hirtelen eszembe jutott. Szóval jön az új Miley album, és tegnap előtt megjelent az új Miley dal, most pedig Reggel Lili újdonságát hozom. Itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Kámrád Dala után közlekedési információk a Rádió Egyen. Szia Márti, végre újra Magyarországon az első dolgunk volt a határt átlépve, hogy bekapcsoltuk a Rádió Egyet, írja Zsuzsi az üzenetben. Azt még megtudtam tőle, hogy az M1-es a főváros felé torlódik, munkák miatt, egyébként nem baleset miatt, a terelés előtt is, a 60-as és a 45-ös kilométer közötti szakaszról van szó. Tatabányától itt szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani. Illetve a tegnapi naphoz hasonlóan ma is erős még a szél, ez a járművek stabilitására is hatással lehet, balesetmentes kilométereket mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A tökéletes autózó zenét bekészítettem a közlekedési információk után, Medusa, Good Boys és a Piece of Your Heart.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió S csak igazi mai sláger megy. Loi Golden Summer a folytatásban. Hát egy másik Gold dala, arany lemez lett Németországban a napokban. Ez egyébként a címe Gold, egy korábbi kislemezének. 60 millió stream után ért el ezt a szépen csillogó díjat, és hát nagyon-nagyon büszke, nagyon-nagyon meghatódott most Loi. A social media felületei megköszönte a rajongóinak a követést. Golden Summer, ez most az aktuális kedvenc, a David Puentezzel közös dala.

0: Micsoda IDM plastikus. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A következő órában is természetesen. Kezdésként egy olyan DJ producer, akinek talán a legszebb a mosolya a DJ világból, nem véletlenül. Az Orvosi Egyetemmel párhuzamosan építette a DJ karrierjét, fogorvosi diplomát is szerzett Hypatom. Tiszta Dr. Albán. Őt hozom nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában egy csomó olyan énekesnő énekel majd, akik jelenleg

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és olyan korábban már utaltam rá, ebben az órában egy csomó olyan popénekesnőt hozok, akikről az a hír járja, hogy új albumon dolgoznak éppen, lehet ezekben a percekben is. Tate McRae is közéjük tartozik, 2026 elején láttak már róla a stúdió fotókat, az látszott rajtuk, hogy korábbi dalszerzőkkel is együtt dolgozott, például Abby Allennel, aki a Greedy-t írta neki, és hát olyan nagy producer kutyákkal, mint Max Martin vagy Ryan Tedder, a OneRepublic frontembere. Ezt a dalt Tiestoval készítette annó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

A heart. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Viki Kem az anyukájával hallgat minket Siófokon, azt írta hello, anyuval csajos hétvégén vagyunk, és innen hallgatjuk a Rádió 1-et. Szeretünk titeket. Vikike, élvezzétek ki, én nagyon szeretem az ilyen utószezon hangulatot a Balcsin, meg akárhol, nagyjából. A Coldplay 5. stúdióalbumáról pedig nektek is szól a Paradise, Milo Xylotum. Ez volt az 5. stúdióalbumunk, én ezt nagyon szerettem. Kozomár is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan.

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
2: Ne!
3: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgy is tett!
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Válaszd a szegedi Kis Ferenc Erdészeti Technikumot. 8. osztályos és érettségizett tanulókat is várunk erdészeti és földmérő képzéseinkre. kisferenc.aasc.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Vádat emeltek egy házaspár ellen emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A Csongrád-Csanád vármegyei főügyészség szerint 2011 és 24 között két kiszolgáltatott helyzetben lévő nőt kényszerítettek prostitúcióra. Az ősz beköszöntével a nyári asszály miatti károk felmérése zajlik a kiskertekben. A legnagyobb baj a talaj állapotában van ilyenkor. Ha megtehetjük, nedvesítsük utána talajt, és segítsük a beszivárgást azzal, hogy megtörjük a talaj felső rétegét. Mesterséges intelligencia segítheti az árvízi veszélyek pontosabb előrejelzését. Francia, spanyol és magyar kutatóhelyek olyan városi térinformatikai rendszeren dolgoznak, amely térképekből, légi felvételekből, videókból és szenzor adatokból állít össze egységes képet. Ma 26 és 29 fok között alakulnak a csúcsértékek. Néhol megélénkül, megerősödik a szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ha-hó mindenkinek. A mikrofonnál már Molnár Balázs, a vasárnap délután pedig elkezdtük. És ez a Daily Mix, ahol az igazi mai slágereket egybe gyúrva játsszuk, jó kevés blabával. Már is átadom a terepet Shakirának és Burna Boynak, az idei nyár egyik nagy-nagy kedvence volt ez. Szóval most a Die Die.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Daily Mix pedig pörög tovább, így pihenünk a hétvégén is persze. Igazi mai slágerekkel egybegyúrva, minden nap a délidő erről szól. Mike Pazner után pedig egy óriási ikona következő pár percben. Lady Gaga énekel, ez az Abrakadabra. Hey,

0: a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Molnár Balázs. Jó hétvégét mindenkinek. Kezdünk mindjárt egy újabb 60 percet. Tökéletesen összeállítva az igazi mai slágerekkel. Taylor Swift lesz például rögtön a folytatás. Hozom tüstént a Fate of Ophéliát, az SMS, Viber és a telefonszám pedig a 70-es körzet 5-87-9-87-9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87-9, 88-2 és 91-1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Ványa Barbecue and Blues Fesztivál. Szeptember 11-12. Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Molnár Balázssal. Csak igazi, ma is láger megy. 87.9, 88.2 és 91.1. Rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely 30 év alkotói munkáját és 50 év élettapasztalatát sűríti egybe Deák Zsuzsanna üvegművész és grafikus jubileumi kiállítása. Az időbe zárt fénycímet viselő tárlat szeptember 9-én nyílik meg a Szegedi Kiskunst Galériában. A látogatók a szegedi alkotó legkülönbözőbb művészeti korszakaival és szakmai útjának meghatározó mérföldköveivel ismerkedhetnek meg. A kiállításon egymás mellett jelennek meg a művész üvegművészeti kísérletei, egyedi iparművészeti tárgyai és az építészethez kapcsolódó munkái. A tárlat anyagát a korábbi alkotások mellett Deák Zsuzsanna legújabb, jóval személyesebb hangvételű művei teszik teljessé. A jubileumi tárlat így nem csak a művészi pálya ívét, hanem egy fél évszázados életút történeteit és tapasztalatait is a közönség elé tárja. A Rádió Egyen Lói, most a folytatás, David Puentes-zel, ez a Golden Summer.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szeptember 12-én szombaton különleges világrekord kísérletre készülnek a szegedi szépkórúak. Az egészségmegőrzés önvédelem nyugdíjasoknak elnevezésű ingyenes kezdeményezés 3 évvel ezelőtt indult útjára. A program rendkívül népszerűvé vált a városban, hiszen már a több mint 700 nyugdíjas kapcsolódott be a karate és edzésekbe. Sihan Zsiga Zsolt, az egészségmegőrzés és tehetséggondozás alapítvány elnöke tájékoztatása szerint a rekord kísérlet jövő hét szombaton 11:30-kor lesz majd. A nagyszabású rendezvénynek a szegedi városi sportcsarnokat majd otthont, az érdeklődőket már reggel 9 órától várják a helyszínen, ahol a látványos főesemény előtt színes sportbemutatókat tekinthet meg a közönség. Mi nagyon szorítunk. Weekend és a Save Your Tears, ez pedig a folytatás a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a program tippekkel folytatjuk tovább. Candlelight koncert lesz La Contessa vonós négyes közreműködésével. Az új zsinagóga lesz majd ennek a helyszíne. Kedden Csecsebecse meglepetés költeményez már egy remek előadás, az Agora dísztermébe várják majd az érdeklődőket. És ma zárul a Szegedi Gin & Rum Gasztrofesztivál a Móra Parkban, ingyenes program. Jász Andris, AV Akusztik, Gájer Bálint a nagy színpadon, a Gasztro színpadon pedig különböző kerekasztal beszélgetések, hóstolók és szakmai bemutatók várják az érdeklődőket. A Rádió Egyen a folytatás az igazi mai slágereké. Én búcsúzom, jövök újra holnap. A viszont hallásra Molnár Balást hallották.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál még ebben az órában Kis Márti, és popdívákból nem lesz hiány. Rihanna, Eva Max, Dua Lipa, és először is a mély királynő mindközül, Jennifer Lopez, aki a divák minden tulajdonságával rendelkezik, azt gondolom, és nem csak a külsejére gondolok, otthon a fegyelem, a munkabírás, a kiemelkedő stílusérzék, a tökéletességre törekvés, elképesztő maximalista, a magabiztosság és az üzleti érzék. Jennifer Lopez, David Guetta, őket hozom a folytatásban.

0: Martin Garrix és Dua Lipa dala után maradunk a Star DJ-knél. Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és egy üzenet.
1: Boldog születésnapot szeretnék kívánni a barátomnak, és hogy azért a legjobb barátom, már több mint 7 éve ismerem.
0: Ó, és hát zsengekorodhoz képest ez a 7 év, ez egy nagyon nagy távlat. Minden igen. Élethelyzetben számíthatsz rá?
1: Igen.
0: Isten éltesse sokáig.
1: Köszönöm.
0: Tiesto, Lélo, egy óriás Rádió 1-es kedvenc a folytatásban. Hangot rá?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, Rihanna és egy klasszikus a folytatásban, mert hogy az esetében még új dalokról nem beszélhetünk, még. De már stúdiózik az énekesnő, és ezt a férje, A$AP Rocky is megerősítette a nyáron. Annyit tudunk a készülő új albumról, ami egyébként 10 évvel követi majd a legutóbbi albumát, az Anti-t, hogy reggae behatások nagyon érezhetőek lesznek rajta. Ez nem egy reggae album lesz, tehát nem egy Bob Marley album, de úgy nyilatkozott Rihanna, hogy a reggae motivumok visszaköszönnek majdnem az összes dalból. Hát azért volt már neki reggae dala, ha emlékszünk rá, a Man Down, én ezt nagyon szerettem tőle, teljesen más stílusban énekelt, érezhető volt, hogy a szívéből jön ez a műfaj, és most már meg is teheti, hogy egy olyan albumot rakjon össze, ami mindenféle megfelelési kényszertől mentes. Most egy korábbi nagy dance-pop sláger szólt tőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind

konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy

0: 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: Indul a slágerlista

Ez a Top 50 2026 36. hetén Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Szép hétvégét mindenkinek, én Györke Attila vagyok. 50. helyen Ray Dalton indított, ez volt a

Whatever. És 42. helyen zenél Teddy Swims, ez volt a The Door. A 41. helyezettel folytatom. Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulz-tól, ami tulajdonképpen egy üzenet azoknak, akik éppen padlón vannak, tehát nem egy egyszerű, minden szép, minden jó dance dalról van szó. A szöveg alapja az, hogy lesznek rosszabb és jobb időszakok is, de mindig lesz valami, ami tovább vezet. Better Times. Új Robin Schulz-tól a Rádió 1-en a 41. helyen.

0: Rádió egy top 50. A 34.
1: A dal, a Dracula, amin maga a készítő Tame Impala is meglepődött, mármint azon, hogy milyen jó kis popslágerré nőtte ki magát. Az egyszemélyes zenekar Kevin Parker elmesélte, hogy a dal eredetileg egy nagyon egyszerű kis demóként indult, aztán végül egy Max Martin féle popslágerré nőtte ki magát, és azért meglepő, mert a Tame Impalát inkább a pszichedelikus kísérletező hangzásáról ismerhet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládés vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

is láger megy ez a Top 50, és Blond is következik most még egy dallal, ami ezúttal Rádió 1-es újdonság, Lovers on the Dance Floor. A kanadai DJ lány esetében nem volt egyértelmű, hogy ő DJ lesz. Gyerekkori álma az volt, hogy számítógépes hacker legyen. Nem tudom miért, de hát ez mutatja egyébként, hogy nagyon is otthon van a számtekben. Neki nem kell elmagyarázni semmit egy gépen, egy programban, minden kis újbolttól. Most meg már persze a zenélés is így megy neki. Az egyik legelismertebb lemezlovas a DJ szénában. Blond is! Itt az új tőle, a Lovers on the Dance Floor, 30.

Legismertebb énekese, 2014-ben kezdtek dolgozni rajta, miután megismerkedtek, és annyira működött a közös munka, hogy akkor megszületett a dal alapja. Aztán a folytatásra mostanáig kellett várni, hogy újra összefújja őket a szél egy fesztiválon. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It! A Rádió 1-es újdonság, 26. Stay.

0: csak igazi mai slágermegy. Hamarosan újra Ed Sheeran énekel majd, mert hogy ő már kieresztette egyszer a hangját. Az Azizám a múlt héten a 22. volt, most a 24. Ez indítja az újabb zenei órát mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy.
1: Reklám. Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Magyarország

0: keveredje. Közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Tragikus nyáron vannak túl a hazai paprika és paradicsom termesztők. A délmagyar.hu cikke szerint Nagy Péter Sándor, a Délkertész elnök ügyvezetője a Szentesen megrendezett Magyar Paprika napján arról beszélt, hogy júliusban és augusztus első felében visszaesett a belföldi fogyasztás. Kiderült, hogy a szegedi gumistó valóban rászolgált a nevére. A szárazság miatt leapadt vízből több száz régi gumiabroncs bukkant elő, amelyek még a rendszerváltás előtt kerülhettek a mederbe. Két évvel ezelőtt már több mint 1800 abroncsot eltávolítottak. Szegeden is több egykori ipari terület vár új hasznosításra. A város nyugati részén, a Dorozsmai út környékén több kisebb-nagyobb barna mezős terület található, de használaton kívüli vasúti és egykori katonai ingatlanok is vannak a városban. Ma 26 és 29 fok között alakulnak a csúcsértékek. Néhol megélénkül, megerősödik a szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. A 24.

0: Ed Sheeran dalát a 23. helyen Fastboy zenéje követi, A Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 22.
0: A Swiss Disco, Samfelt, Rehab és a Sleep Tonight, ami minden nyári fesztiválon megszólalt, minden klubban játszották a DJ-k, nem csak itthon, hanem szerte a világon, és az még egy nagyon fontos dolog, tessék majd emlékezni arra, hogy az idei nyarat is a Rádió 1 durrantotta be. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján az a Swiss Disco és Samfelt is fellépett, akik közösen jegyzik ezt a dalt Rehab-bel. 22. a Sleep Tonight a Rádió 1 Top 50-ben.
2: Hey, what's up? This is Samfelt.
3: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

ez a Rádió 1, ez a Top 50. Nemrég játszottam Regál Lili újdonságát a 20. helyen, amit a 19. helyen Lady Gaga-tól az Abrakadabra követett. 18. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

0: és a Hug Yourself. 15. ezen a héten a Golden Summer, Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnusz arról az érzésről, amikor egyetlen nyár örök emlékké válik. A napsütés, a szabadság, a szerelem, a barátok együtt adják ugye azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer! Ez egy friss kedvenc, és 15. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our-

11. helyen hallgattuk meg Tóth Abigailtől, Accenttől a Sugar Daddy-t. A 10. helyen érkezzen most a sporthimnusz, ami Amerikában a legjobb helyezést elérő világbajnoki himnusz ever. A hivatalos Hot 100 slágerlistán a Waka Waka, a korábbi Shakira VB himnusz Európában mindenhol top 10-es lett, a tengeren túlon viszont éppen hogy csak befért a top 40-be anno.

Swift dala a megjelenésekor Amerikában egyből a második helyen nyitott a hivatalos slágerlistán, aztán a videoklip megjelenése után azonnal első lett. Úgyhogy Taylor Swiftnek ez a 14. number one slágere az USA-ban, az albuma pedig, a The Life of a Showgirl, 12 év után lett olyan lemeze Taylornak, amelyen több number one sláger is található. Opalite!

Ez a Rádió 1, 16 óra 51 perc, közlekedési információk. Henrik szólt, hogy a 76-os főúton árokba hajtott egy motor a 44-es kilométernél, most helyszínelnek éppen, úgyhogy csak óvatosan, figyelmesen. Buda

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
1: Reklámot hall.

0: hívtak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám. Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szeged

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Vádat emeltek egy házas pár ellen emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A Csongrád-Csanád vármegyei főügyészség szerint 2011 és 24 között két kiszolgáltatott helyzetben lévő nőt kényszerítettek prostitúcióra. Az ősz beköszöntével a nyári asszály miatti károk felmérése zajlik a kiskertekben. A legnagyobb baj a talaj állapotában van ilyenkor. Ha megtehetjük, nedvesítsük utána talajt, és segítsük a beszivárgást azzal, hogy megtörjük a talaj felső rétegét. Mesterséges intelligencia segítheti az árvízi veszélyek pontosabb előrejelzését. Francia, spanyol és magyar kutatóhelyek olyan városi térinformatikai rendszeren dolgoznak, amely térképekből, légi felvételekből, videókból és szenzoradatokból állít össze egységes képet. Ma 26 és 29 fok között alakulnak a csúcsértékek. Néhol megélénkül, megerősödik a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Yes, érkezik rögtön Martin Garrix és a szem címe Butterflies. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, italágyó egyen. Higgyetek nekem, jó helyen vagytok. Nem menjetek sehova, jó? Ezek parancs, nem menjetek sehova, csak adjatok egy hangerőt. Halli hopp!

0: volt Blondish. Blondish, itt vagy?
1: Hi, this is Blondish and you're listening to Kuki.
0: Itt volt személyesen a stúdióban, alak fiúk. Sőt, mixelt nektek élőben. Igen, Empire of the Sun, Walking on a Dream, Blondish remix, ez volt hallható. Érkezik egy francia duet DJ. Nem Kuki David Guetta, nem Kuki Ugel, nem Kuki Bob Sinclair, nem Kuki Martin Solveig, hanem Offenbach.

Schlager, egy minőségi zene volt hallható lennök fiúk, Joel Corey és Devotion. Igen, ez egy feldolgozást, de jó sikerült, úgyis az egy ivat feldolgozni a jó kis régi zenét, ugye? Ez most nem egy feldolgozás, ami most következik, hanem ez egy újdonság.

Tenok fiúk, a szám címe Fire, szóval fogjatok sok szeretettel a legújabb Cookie Corner elegűt itt a Rádió 1-en. Ja? És szoktam mondani, hogy ez így van. A kívánság műsorban nyugodtan lehet kérni azt a dalt, jó? Jól esne nekem. Arre Cookie-kám, ne dumálj el, inkább hallgass meg, mit csináltál Corner-el, jó? Fire!

De jó volt ez tényleg. Jól esik ne hallani egy pár régi igazi maislágereket, mint Bongo Cha-Cha-Cha. Ez volt Good Boys. Itt a rádió egyen, ahol csak igazi maisláger megy. Oh-ho! Egy jó kis nyári hangulat érkezik hölgyeim és uraim. Igen, mi mindig nyár van. Ráadásul After Party Show Summer Edition, jó?

Ez itt a Rádió 1, ahol sok igazi ma is legyen megy. Tudjátok, kik voltak, ugye? Nem? Mázzá vagyok, itt segítsek. Felix, Jen és Sausza Legütz, Walk With Me. Érkezik egy igazi ma is leger, amit hihetetlen, mert mindenki szereti, tényleg. Annyira jó az a kis muzsika. Na, vajon ki lehet? Elmondom nektek. Vagy maradjon titok? Ne, jó fej leszek. Érkezik Kashmir, és a szám címe Wild Ride. Oké. Ja, és ha esetleg úton voltok, és bármilyen közlekedés info lenne, nyugodtan lehet írni nekem egy SMS-t, vagy egy Viber üzenet a 0623 111 111-re. De úgy mondtam, jön

0: Sora! Igen, az After Party Show Summer Edition. Mahatna, 18-19 óraig mixelek tovább nektek a jó kis muzsikát, jó? És kivel találkozunk, azt is elmondom, hamarosan mixelek nektek Samfeld Heart Like Mine. Tartsatok velem!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
2: Ne!
3: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgy is tett.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
6: Mert a 3 DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mix.

a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: éppen is, csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Tragikus nyáron vannak túl a hazai paprika és paradicsom termesztők. A délmagyar.hu cikke szerint Nagy Péter Sándor, a Délkertész elnök ügyvezetője a Szentesen megrendezett Magyar Paprika napján arról beszélt, hogy júliusban és augusztus első felében visszaesett a belföldi fogyasztás. Kiderült, hogy a szegedi gumistó valóban rászolgált a nevére. A szárazság miatt leapadt vízből több száz régi gumi abroncs bukkant elő, amelyek még a rendszerváltás előtt kerülhettek a mederbe. Két évvel ezelőtt már több mint 1800 abroncsot eltávolítottak. Szegeden is több egykori ipari terület vár új hasznosításra. A város nyugati részén, a Dorozsmai út környékén több kisebb-nagyobb barnamezős terület található, de használaton kívüli vasúti és egykori katonai ingatlanok is vannak a városban. Ma 26 és 29 fok között alakulnak a csúcsértékek. Néhol megélénkül, megerősödik a szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Yes! Úgy mondtam egy pár perc ezelőtt, érkezik az egyik kedvencünk, imádunk, Sam Fell és Heart Like Mine. Még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást. Hirdetek nekem, nem fogunk unatkozni egészen 19 óraig. Olyan jó zenek jönnek, hogy nyaha, hiha, juhu, aha. Allez, jönnek a Sam Fell, Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. Hoppé!

kedvenc, ami most következik, hőri misorim. Nem létezik egy ember, aki nem szeret ezt a kis muzsikát. Vajon ki lehet? Elmondom, Zeab, és a szám címe Mwaki. Jó, tudom, azt mondják az emberek, hogy most mit mondott Kuki Zerb, Mwaki? Ez mi lehet az a zene? Hidd el nekem, hallottad többször buliba, klubokban, fesztiválon, vagy itt a rádió egyen. Na, ismerős neked most? Ha? A ne bane szabja vagyom, Mwaki. Kuki, nem kell énekelni. Csak mixeljél, alejabb Kukikám, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, tojad, tojad, tojad.

0: Riptide.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Folytatódik az After Party Show Summer Edition egészen 19 óraig, és úgy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik az isteni Szigala, Riptide, és ezután érkezik az idő kedvencem, legújabb Üzsel David Guettával, a szám címe Shine. Jó, csak szorok. De jó fej vagyok, mondom, mit fogom mixelni előtte. De soha többet nem csinálok egy ilyet, jó? Oké, maradjon titok, társatok velem, minden rendben lesz, meg egyszer adom 19 óraig, After Party Show Summer Edition, mixelek nektek!

igen, egy pár évvel ezelőtt ez volt egy nagy siker, nagy sláger, Timbaland és Nelly Furtadóval együtt. De 2026-ban, hogy feldolgozták, és el kell, hogy mondjam, jó sikerült.

0: 111-re, és érkezik-e marasson Taylor Swift, és a szem címe A Polite.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs.

Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
0: Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az

információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. Magyarország legnépszerűbb

Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, a Szegedi Hely.

0: 91.1 Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a kívánság műsor elkezdődött, a vonal túlsó végén kihez van szerencsém, halló!
2: István vagyok, szia Kuki!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, melózgattunk úgy, hogy most...
1: Vasárnap is meló van?
2: Hát persze,
1: Jó. Mondjuk, igen? Én is melózok vasárnap.
2: Na, hát, hogy ne.
1: Na, mit szeretnék enni tőlem?
2: Nagy bogitó szeretnék egy számot, hogyha lehet.
1: Persze, legújabb jó lesz, az a szám cím, hogy jó leszek újra. Ráadásul ezen Metzger Victoria Radio Remix, ez megfelel, uram.
2: Meg, hát őt is szeretjük a Metzger Vikit, úgyhogy jó. Nagyon jó lesz.
1: És kinek jó. Szeretnéd küldeni, mi lenne az üzenet?
2: Hát most itt vagyunk a anyunál a otthonba, és a, itt a két aranyos nővérkének, Marcinak és Mariankának szeretném küldeni, mert sok segítségét köszönjük szépen.
1: Jó, rendben, rendes tőled. Én kivarok neked egy szuper kellemes estét, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Oké, köszönöm, szia Kuki.
1: Szia, hello, nincs mese, érkezik Nagy Bogi, és a szám címe Jó leszek újra, ott van melletted te sincs, de meg elszámodom, ez egy Metzger Victoria Rádió Remix, itt a Rádió Egyen. Halljabb Kukika, mindíts be!

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: 19 óra múlt 21 perc jelenleg fiú, kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló?
2: Szia Kuki, Mikó vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm szépen, minden rendben.
1: Holnap munka? Kezdődik a hét?
2: Igen, kezdődik újra.
1: Ezért tudtak pihenni hétvégén?
2: Persze, persze, igen, minden. Minden jó volt a hétvégén.
1: Na jó, van, rendben. És kiátöltöd most Switch Disco, az elég újabb dal tőlük, Sleep Tonight, ez a számcím, ez pont jó, aludni este. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Anyukámnak szeretném küldeni.
1: Mi lenne az üzenet?
2: Nagyon szeretem, ennyi.
1: Ja, jó, van, oké. Már mondjuk ez egy jó dolog szeretni az anyuka. Anyuka csak egy van, jó, vigyázz rá, jó?
2: Van, jó, rendben.
1: Jó, van. Köszönöm szépen a telefonatál, és kitartás jövő hétre, jó?
2: Jó, köszönöm szépen.
1: Szia, szia, szia. Switch Disco érkezik nálunk Rehab-al együtt, a szám címe Sleep Tonight. Indíts be, Kukikám.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Megy az idő, lennök fiúk, nem sokan a vége a kívásom is annak, de van még lehetőség hívni engem a 0620-311-111-re, mint most kicsoda.
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Semmi, pihengetünk.
1: Pihengetek, az a jó. Mit szeretnék kenni tőlem?
2: Egy jó kis idealipát.
1: Jó, kinek?
2: Vikinek, Nikinek, Vivinek, Anikónak, Józsinak, neked, családodnak, és persze Szikola Tamásnak.
1: Oké. Rendben, uram, akkor jó pihit kívánok neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük, Kuki, szia!
1: Csáva, csáva, Dua Lipa érkezik nálunk, don't start now! Hale, jobb, Kukika, mi nincs be!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Így van a mai utolsó telefonaló, és tessék felkészülni. Szokott hívni engem sokszor, imád szerepelni Viktor. Hello!
2: Jó estét kínálok!
1: Na, mi újság?
2: Jaj, micsoda reklámszöveg, micsoda hát, felvezetés.
1: Hát azért vagyok itt, hogy felvezetem a műsort. Na, és akik szerepelnek benne?
2: Ez annyira tetszik, hogy változtatok magamon. Valamit elhagyok. Például innentől kezdve vegetáriánus leszek.
1: Na, ezt sokan ezt csinálják. Tényleg. Állítólag egészséges. Az a baj, hogy ne szeretem a húsikát, de hát na. Na, jó van.
2: Akkor kombináljuk a kettőt. Kérek most egy vegán Lilit. Húsmentes is.
1: Jó van, és kinek szeretne külön a legújabb daltól egy Hilmi?
2: Minden hozzám hasonlóan hibbant agyunak.
1: Nem értettem azt a szót, biztos van, amit jelent. Jó, oké, rendben. Jó van, uram. Jó. Holnap munka?
2: Még ma is, de igen. Köszönöm, nagyon sok teendő van, úgyhogy nem unatkozom.
1: Jó van.
2: Folytatom, amit ma elkezdtem.
1: Az a jó, nem unatkozni, ez egy jó dolog. Rendben, uram, köszönöm szépen, hogy telefonáltál. Vigyázz magadra, jó legyél.
2: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Csáó, csáó, érkezik Regan Lili a legújabb daltőle. Hill Me, ez a szám címe.
3: Sziasztok, Regan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hill Me. Fogadjátok.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy szomorú vagyok, még én búcsúzom tőletek, de előközelebb szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, kitartást. Érkezik Teddy Swims Lose Control, utána a diszkosi csapat, és kireszterjú az Geri, jó? Tökéletes a program nálunk, nem menetek sehova. Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik.

0: közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!

0: Diskos. Diskos. A Rádió Egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Egy fantasztikus új zenés klasszik partikon túl, itt a rádió stúdiójában, félőben DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
2: Szavaztok, szép estét, én DJ Junior vagyok, ez egy abszolút egyébként ilyen képzavar, az új és a klasszik együtt, de én mondanám, hogy tudok vele azonosulni, de nem, de én nem, ők ketten igen.
1: Ez olyan egyébként, csak röviden mondom neked, mint amikor megcsinálod a Nodoszt és nem eredetiben játszott, hanem a persze. Saját verziódban. Na, az egy klasszik új.
2: Így van, az cover. Atya Jézus Mária. Ladies and gentlemen, madame and herr, madame nesszű. Fiúk és lányok, én el sem tudom mondani, hogy mit kéne mondanom, mert ezek itt össze-vissza beszélnek. Egy biztos, hogy én vagyok, itt leszek 9-ig, 7 és, hát és igen, köszönjük mindenkinek, hogy ott volt tetőtől talpig
1: fejében. Te én vagyok én, ez fontos. Akkor kezdjünk is, méghozzá egy újabb igazi mai slágerrel, fantasztikus zenei hírekkel, itt a Rádió Egyen. Alex Kenji és Junior kedvence a Bambolé, itt a Rádió, Bambolé a diszkosítban.

0: Ez a Rádió egy esti show-ja, a Diszkosít Rádiós. Én vártam egyébként ezt a vasárnapot, hogy megbeszéljük, azt legyen zenei hír, hogy milyen az a klasszik zene, ami új egyébként. Tehát, hogy mi játszottatok tegnap, mi volt olyan, ami klasszik, de mégis új. Komolyan kérdezem ezen a...
1: Green Velvet például, Benny Benassi, David Guetta, és sorolhatnám.
2: Tehát egy új verzióba játszottad. Például a Free Minister Explained is játszottam, csak a saját 2026-os verziómban. Tehát, hogy Praise Cats, Shine On Me, az ugye 2002-3 környéke, és 26-os biztonság.
0: Tehát az emberek akkor nem azért mentek, hogy klasszik house hallgassanak.
2: De azért jöttek, de tanítottuk őket.
0: És igen, ezt nagyon egyszerre mondtad.
1: Nagyon durva, hogy klasszik előadók voltak, csak új verzióban, ez a nem mindegy.
2: Na, jön a Foss és a Late Night itt a Rádió Egyen a Diszkosítben, ez is egyébként egy 10 évvel ezelőtti zene, de egy vadonatúj verzióban. Tehát mi ez?
1: Klasszik cover.
2: Itt a Rádió Egyen.
1: Az anyám.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Lágermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel. Egy biztos, hogy jövő héten én végig félőben leszek, ugyanis kedden elutazok és csütörtökön, illetve nem pénteken jövök vissza, képzeljétek el, Észtországon megyek. Az I'm an Angel produkció miatt megnézni egy vadonatúj szórakozó helyet, amit ott építenek, és tanácsokat kértek tőlünk, hogy az első fellépésünkhöz milyen legyen az a szórakozás, és ezt meg szakérteni.
1: Vagyis
2: osztod az ész!
0: Ugyanez volt benne.
1: Na jó, akkor megyünk tovább a rádió, az igazi, ma is legerekem, ezt le kellett ütni, a zenei hír volt, Culture, Kind vagy Who the...

0: Junior.
1: '75, we brought you an album with a song.

0: Diszkos itt a rádió, egyen az igazi mai slágereket. Ma én pörgetem Bárány Attila vagyok, itt van a stúdióban. Ja nem most csak, hanem kicsit korábban. Hanvai PG és DJ Junior. Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Zakariások, Aldánok, Beák, Csanádok, Horkák és Noellek. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Katona Gergő alias Puffy, Anoni, Jeppo, Francesco, Gesti, Helga, Györe, Gabriella és Csipcsi Tibor. Isten értes az ünnepelteket.
1: Én azzal jövök itt hirtelen, csak röviden, hogy szombaton én Fertődön egy városi rendezvényen kezdek, utána viszont diszkos itt lesz, méghozzá Legend, szombathelyen találkozhatunk, ott a Hanvai kezd, én folytatom, és utána érkezik Bárány Attila, az elmúlt 20 évben mindent játszunk.
2: Én jövő héten osztom az észt, ugye már Észtországban, aztán Mezőtúr, pénteken, Nyírád és Szombathely, szombaton, tessék kapaszkodni.
0: Itt a rádió egyen az igazi mai slágerek között, pedig a folytatásban érkezik Kellisz és a Mégsé 2026-os biztonság coverje.

0: Ez rádió egy esti show, a Diszkosít Rádió Show, itt vagyunk veletek 20 éve, és hát kérem szépen decemberben ünnepelünk. Ezen kívül még lesznek Diszkosít partik, nem csak most jövő hét szombaton, ugye majd, hiszen akkor Szombathelyen leszünk, hanem lesz még magánbulink is, ha jól emlékszem, október 1-én is, és még lesznek rendezvények, úgyhogy készüljetek.
1: Mindenféleképpen ezeket beszéljük át, mellett, hogy a felét, vagy egyikünk, vagy másikunk, vagy a harmadik elfelejtette. Szóval egyébként jövő héten a teljes lista ki fog kerülni a Diszkosít Facebookjára, tessék majd csekkolni.
2: Jövő héten 6 fellépésem lesz ahhoz képest, hogy vége a nyárnak, meg hogy ígéretet tettem magamnak, hogy visszaveszek. Hát egyelőre nagyon nem úgy néz ki. Csütörtökön Tihanyban egy céges rendezvényen lépek fel, pénteken Miskolcon csinálok fürdős bulit, és onnan megyek mezőtúra az ottani buli paradicsomba, ahol 2 órát fogok zenélni. De a legdurvább a szombat este lesz, az első fellépésemről nem is beszéltek, csak a folytatásról. Komáromban a Castello nyitó bulián zenélek éjféltől, aztán irány Szombathelyen a Diszkosít Legendsen harmadikként állok majd a lejátszók mögé. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon, és most a folytatásban érkezik itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között Billy Idol és a Heroin 2026-os Viszenselmixe.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, egy ma estére búcsúzik DJ Junior, Barátor és jó magam Hambai PG, amint említettem, volt jövő héten elutazok Észtországba, így hát félőben leszünk. Pénteken Mezőtoron, szombaton pedig Nyírádon egy szombathelyen várunk mindenkit sok-sok szeretettel. Szavaztok!
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy Fertődön kezdek egy városi napon szombaton, utána viszont a srácokkal együtt diszkosít Legends lesz, méghozzá szombathelyen találkozhatunk minden DJ Junioros, elérhető a DJ Junior videó csatornán a YouTube-on, úgyhogy keressétek ott az új megjelenéseket, és amíg nem követtétek be az oldalt, akkor tegyétek meg. Holnap ugye hétfő, én mixelek élőben itt a Rádió 1-en 8-kor, akkor találkozunk, szevasztok!
2: A fiúk már mindent elmondtak, köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, holnap este 8-tól újra!

0: rush. You've got me high, I just can't get enough. The way you grind, I feel the rush. You've got me high.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, it's a bomb. I feel this, that is.

0: tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

Szeretném megragadni természetesen most is az alkalmat arra, hogy igazán jó kis lüktető nyári zenéket játszunk. Nem engedjük el még a jó időt. Nagyon sok finomságot hoztam magammal, amivel indulunk a Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Tudunk nektek rengeteg friss dance és house zenét a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en Wilcox a lemezjátszói mögött, és Blond is érkezik most.
1: Azt hiszem, most már Blond is nem kell bemutassam nektek, ugye itt élőben mixelt a Rádió 1-en is, és több remek világsláger megalkotója. Köztük az én nagy kedvencem a Never Walk Alone, amit folyamatosan játszom azóta, mióta megjelent. Nagyon csípem a hölgynek a stílusát, és most egy vadonatúj trackjét fogom lejátszani nektek, a Lovers on the Dance Floor, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: norvég trió a The Bausa. Ez volt tőlük a Magnetic a World is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en vasárnap este Wilcox a lemezjátszóink mögött. Mi a most?
1: Már többször több generáció a saját szájának az ízlésére formálta a Keep Pushing On-t, ugyanis ez egy óriási világsláger volt, főleg a klubokban és a fesztiválokon robbant a 2000-es években. Viszont most én úgy döntöttem, hogy 2026-ban mindenképpen szeretnék készíteni belőle egy olyan saját verziót, ami talán a legközelebb áll az én szívemhez is. Így született meg ez, amit most hallani fogtok. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ez a Keep Pushing On tőlem, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Táma Impala és a Dracula óriásit megy mostanában. Nagyon-nagyon szeretitek, egy felkapott dalról beszélünk, és én szerettem, amikor egy ilyen dalhoz úgy nyúlnak hozzá, hogy megtartják az eredeti hangzását, de mégis valami plusz tudnak hozzáadni. Ez kifejezetten egy kicsit ilyen szárazabb, nyersebb, kalapálósabb irányba ment el. Ez belőle az Omnom verzió, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: nagyon köszi, hogy vasárnap este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show. Wilcox a lemezjátszói mögött, Bibi Rexha, Robin Schulz, Alex Kenji, ők mind-mind jönnek vadonatúj zenékkel 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a rádió egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, ősszel is itt leszünk ám veletek minden este, ilyenkor vasárnaponként Wilcox mindig 2 órán át mixel, úgyhogy jöjjön a második szett, hello Wilcox!
1: Sziasztok, nem állunk meg a jó zenékkel így a második órában sem, ez még mindig itt a World is My Radio Show. Egy olyan dallal indítjuk az órát, amit nagyon szerettek, nem véletlenül, ugyanis nagyon-nagyon jó, Alex Kendrick és a Bambolé, let's go!

0: Robin Schulz egyik legfrissebb megjelenése, ez volt a Better Times a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, és tőle ugye megszokhattátok, hogy minden héten hoz igazi különlegességeket, olyan ritkaságokat, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol. Hát figyeljetek, jön most egy ilyen.
1: Most teljesen őszinte leszek hozzátok, amikor először meghallottam ezt a dalt, nem értettem, pedig már én is 20 éve hallgatok elektronikus zenét, viszont volt egy kis kitekintésem, elutaztam Horvátországba az ottani Defective Fesztiválra a barátaimmal, és egy nagyon nagy house élményben volt részem. Ezt a dalt igazott nem játszották, de még sokkal-sokkal közelebb tudott hozzám kerülni a house zene, és sokkal jobban átjönnek azóta azok a dalok, amik kifejezetten a klasszikus house stílusában íródtak meg. Frankie Rizzardo és a Shinjuku azóta az egyik nagy kedvencem lett. Ezen megyünk tovább, itt a Rádió 1-en.

0: feldolgozás Szemfeltől és Rosalintől. Ez volt a Hard Like Mine a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszói mögött, és Max Tyler jön most.
1: Max Tyler idáig főképp az elektronikusabb, elektrós, tech-house-os hangzásról volt ismertebb. Nagyon jó kis feszes zenéket szokott készíteni, és tulajdonképpen majdnem az összes dalát szoktam játszani. Nem tudom, hogy a csávó hirtelen honnan került elő, és honnan tud ilyen minőségben ennyire táncparkettre érett zenéket készíteni. Most viszont egy kicsit megmutatta a mélyebb oldalait is, számomra legalábbis. Egy kis nudiszkó csempészett a hangzásába, és egy nagyon jó tracket készített el. Ez tőle a Love Forever, itt a Rádió 1-en, a Word Is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Ebben most Wilcox segít, és Lost Frequencies jön most a legfrissebb megjelenésével.
1: A Lost Frequencies egy olyan előadó, akinek kifejezetten jól működnek a dalai itt a rádióban, és a táncparketten is egyszerre. Talán ennek is köszönhető az, hogy évről évre rengeteget játsszuk itt nektek a rádióban. Egy vadonatúj, ízig-vérig nyári darabot hoztam tőle, a Levitől. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ez volt Hypaton és az Out My Head of Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vilkox, milyen lesz neked a jövő hét?
1: Pénteken találkozhatok velem Kiskörösön, szombaton Tisza Szent Imrén, és itt vasárnap a Word Is Mine Radio Show-ban is. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: És maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Briklék.
2: Bírod még? A Word Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexa és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is 9 Radio Show vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is 9 Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Regál Lili, aki egyébként nagyon ügyesen süt. Nemrég pár napja pont egy live mix után csinált egy tök jó kis sütit, átküldte fotó, nem kóstoltam, de képen parádé. Na, viszont igazi mai slágerek továbbra is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy Sirem most, akit választottam az Azizámmal, aki pedig üzenne a számú 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most picit nagyobb tempóra kapcsolok újdonságok tekintetében. Megéri figyelni, mert egymás után hozok egy csomót. Most a fogyarázsban például arra gondoltam, hogy egy német énekesnőt, meg egy DJ-t és producert. Igen, ők azok, Loi, David Puentezzel, a nagy kedvenc a Golden Summer, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértem, felesleges duma helyett inkább egymás után hozom az újdonságokat. Most például Robin Schulz-tól választottam egyet, Better Times, rengeteget játsszák a DJ-ing, nagyon sokat lehet már hallani a World Is My Radio Show-ban, és óriási kedvenc. Aki még nem hallotta, az külön figyeljen. Mutatom, Robin Schulz és az újdonság a Better Times itt a rádió egyen.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nem az első alkalom, hogy Martin Garrix és Ed Sheeran közösen dolgozik, de ilyen jó dalt szerintem még együtt sem csináltak. Hát, ha valamire tippelnem kell, hogy ezen az őszön mi az a felvétel, ami a legtöbbet forog, akkor szerintem az ez. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, már indítom is.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és ma már indul a Rádió 1 konténer. Bizony, ismét megtöltünk egy óriási konténer tele ajándékokkal. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy mi van benne, de ha valaki megnézni a konténert, tényleg a saját szemével lássa, az ma már találkozhat vele, mert hogy visszük a Corvin Plaza főbejáratához, Balázsék után Atis ott vár mindenkit, és a konténer is, oké? Okay? Én meg Lady Gaga közben, Ariana Grandéval, a Rain on Me, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, az újabb zenei óra pedig már el is indult, méghozzá Justin Bieberrel, The Kid Laroi-jal, ez a Stay tőle, de ebben az órában a Swish Disco és Shakira újdonsága is pörög majd itt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a hazai élvonal a Valmarral, a legnagyobb kedvencek pedig pörögnek tovább. Most irány az angol élvonal, meg a holland, mert a Swiss Disco Angliából, Rehab és Sam Feld pedig Hollandiából jön. Ők közösen hozzák az igazi mai slágert, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egész éjszaka megállás nélkül jönnek a kedvencek, Katy Perry után Olivia Rodrigo, és ma indul a konténerjáték, már lehet gyűjteni a kulcsokat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi